0: Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Exjús lágerek az SMR-ben.

0: Exiu slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiu slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

She says, I think I better go.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
2: Kedves hallgatóink, az újra meg újra szólt a Fiesztától, itt a 107,1 MHz-en. Egy újabb napindító, valóban újra és újra, most hétfőtől indultunk el az őszi műsorráccsal, és nagyon sokáig itt leszünk önökkel egészen 10 óráig. Aki pedig itt van, az nem más, mint a rádiónk fő és felelős szerkesztője, Lédi Zsuzsanna, illetve itt van még önökkel Váradi Valentin hangmérnök, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön, illetve jó magam, a műsorvezetője, a Gárdi Gábor. Szabadkán és környékén 10 fok van, de hogyha visszatekintünk a múltba, akkor azt kell látnunk, hogy 2025-ben volt ezen a napon a legmelegebb, akkor 31 fokot mértek, 2019-ben pedig 2 fok volt, annyi volt a minimum hőmérséklet, akkor volt a leghidegebb ezen a napon. A kettő közötti értékekre számíthatunk ma, úgyhogy mindenképpen hallgassanak bennünket, és ne állítsanak az állomás keresőn, mert hogy a legjobb felvételek szólnak. Hogyha latin ritmusokkal indítottunk a Fiesta kíséretében, mert hogy még érezni szeretnénk egy kicsit a nyarat, akkor magyar ritmusokkal folytatjuk, mert hogy a Nox jön.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, annak szólt itt a 107,1 MHz. Megszokhatták, hogy mindig elmondom önöknek, hogy kik is ünneplik a névnapjukat a mai napon, de tartozok még egy szolgálati közleménnyel, mert hogy a felsorolásból kimaradt, hogy a mai műsor szerkesztője Kaszoli Violetta is várja önöket egészen 10 óráig, illetve felköszönti velünk együtt itt a stúdióban a Móricokat, mert hogy ők ünneplik ma a névnapjukat. A Margaret Island felvétele után pedig elmondom önöknek, hogy mely események és személyek határozták meg a mai napunkat a történelem tükrében. Lesznek érdekes dolgok.

0: nagy szabadkai magyar rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
3: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük, lássuk, halljuk, hogy mely események határozták meg a mai napunkat a történelem tükrében. 174 esztendeje elhunyt William Tierney Clark, angol mérnök, a budapesti Lánchíd tervezője volt ő annak idején. Nagyon sok kritikát kapott gróf Széchenyi István, amikor úgy gondolta, hogy össze kéne kötni Pestet és Budát egy állandó jellegű híddal. Mondták, hogy majd mindenkit fog masírozni, és ezért gondolták azt, hogy talán nem kellene, de utána mégis szerzett támogatókat, felépítette, és a többi az már, ahogy tudja mindenki, történelem. És ha már történelem, akkor 166 éve megszületett Sebők Zsigmond író, hírlapíró, aki megalkotta nekünk Dörmögő Dömötör figuráját, emlékeznek még arra a bizonyos magazinra, akkor valóban jó lehetett a gyerekkoruk. 116 esztende pedig meglátta a napvilágot Faludi György, Kossuth Díjas író, költő, műfordító volt ő, aki Villont is fordított, méghozzá talán legjobban, ugye a franciák egyik nagy legendáját. Az Amerikai Egyesült Államokban is élt, illetve a katonaságban is szolgált, vagy bizonyos hadtestében. Így próbált ő igazán amerikai lenni, mert hogy szerette azt az országot, azt az életérzést. Nagyon sok művet köszönhetünk neki. És hogyha elolvasnak tőle valamit, akkor jegyezd meg jó-e versemet, azt elolvashatják, mert hogy valóban arra figyelmeztet bennünket, hogy vannak dolgok, amiket érdemes megjegyezni. 45 esztendeje pedig Pápai Jóci látta meg a napvilágot. Roma származású előadóról van szó, aki az Eurovíziós dalversenyen is bizonyított egész jó dalokkal, és hogyha már legendákról beszéltünk, mint Faludi, akkor meg kell említeni, hogy 16 esztendeje elhunyt Ulbrich András, rádiós és televíziós bemondó, műsorvezető, az egykori Magyar Rádió egyik legjobb hangja volt ő. Később már reklámokból lehet ismerős azok számára, akik esetleg a rádióadásokat nem követték, de valóban egy utánozhatatlan hang volt ő. És ha már utánozhatatlan emberekről van szó, akkor 95 éves korában meghalt Sajdik Ferenc Kossuth és Munkácsi Mihály díjas grafikus, karikaturista, nemzet művésze. Egy éve történt mindez, a pompomot köszönhetjük neki, már mint rajzban, a nagy horgászt, és még sorolni lehetne, hogy mi mindent adott nekünk. Egy éve hunyt el Bakacsi Béla, táncdalénekes, könnyűzenei menedzser, producer volt ő, a 62-es Ki mit tudon ismerte meg a közönség, azóta pedig töretlen volt a népszerűsége, nagyon sok műsorban feltűnt, és amikor ilyen nosztalgia koncertek keretében előadtak Szenes Iván vagy más régi felvételeket, akkor ő is mindig énekelt, és ha már énekesek, akkor 68 esztendeje meglátta a napvilágot Andrea Bocelli, olasz tenorista, énekes, aki örökletes zöldhályoggal született, amely egyre erősebben rontotta a látását, és 12 éves korában egy focilabda fején találta sajnos, és ennek következtében teljesen elveszítette a látását, de a hangja az fantázia, mondják nagyon sokan. Luciano Pavarotti volt az, aki felfedezte, és utána is segítette a pályáját. Most egy örökzöldet énekel nekünk, Az élet szép, Roberto Benigni filmjének betét dala, Andrea Bocelli tolmácsolásában.

Kedves hallgatóink, az Élet szép szólt itt Andrea Bocelli előadásában, aki még esetleg nem látta volna ezt az Oscar-díjas filmet, Roberto Benigni rendezését, az mindenképpen tegye meg. Annak idején ezért 2 Oscar-díjat is kapott a filmért is, hogy a legjobb nemzetközi alkotás, illetve színészként is meglepte akkor igazából a kollégáit, hogy ő kapta meg az elismerést, és onnan van az a bizonyos jelenet, amikor a székeken át ugrált, és igazából még Steven Spielberg is segített neki egyensúlyozni, és Sophia Loren volt, aki az egyik Oscar-díjat átadta, és csak annyit mondott, amikor kinyitotta a borítékot, hogy az Oscar-díjat kapja Roberto. Mi pedig nézzük, lássuk, halljuk, hogy milyen információk vannak. Ha már szép az élet, akkor fontos az egészség. A Szabadkai Egészségház értesíti a polgárokat, hogy egészen péntekig a megszokott rendszerén dolgoznak az orvosi rendelők kivéve. A Tavankúti rendelő hétfőn, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, kedden és csütörtökön pedig 7 és 20 óra között várja a betegeket. A Nagyfényi Egészségház hétfőn, csütörtökön és pénteken 13 és 20 óra között, valamint kedden és szerdán 7 és 14 óra között dolgozik. A hetes számú egészségház rendelője szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, kedden és csütörtökön pedig 7 és 20 óra között dolgozik a Kisbajmoki Egészségház. Kedden, szerdán és pénteken 7 és 20 óra között, csütörtökön pedig 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. Illetve van még az Újzsedniki Egészségház, amely csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, kedden és szerdán pedig 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket. A rendelők munkaidejéről tájékozódhatnak a Szabadkai Egészségház oldalán, illetve a panonertv.com oldalon a közérdekűek között. Most pedig egy olyan művésszel folytatjuk, aki valóban igenlette az életet, és még mai napig azt teszi. Delusa John énekel meg nekünk egy igazán népszerű történetet. Sokan azt mondják, hogy csak egy énekes a sok közül, de annak idején megkapta az albán kormány arany keresztjét, mert hogy albán származása van. Pont a Mediterrán volt ez a bizonyos lemez, amiért ő ezt megkapta, ez a legmagasabb kitüntetés, de a Dresdai Fesztivál nagy díját is annak idején, 1974-ben, de volt az év énekese is az NDK-ban, 75-ben, Kubában pedig 88-ban a legjobb zeneszerző díja is az övé lett, úgyhogy van egy-két elismerés a tarsajában, vagy a hóna alatt, hogy mondani szokták, ő énekel nekünk most egy klasszikus történet, Rómeó és Júlia, Delusa John előadásában.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a bársonyos hangú Barry White énekelt nekünk Just the way you are, vagy Úgy, ahogy vagy, úgy szeretlek, ezt énekelte nekünk. Ő lát, hogy önöknek is van valaki, akit úgy szeretnek, ahogy van, vagy pedig úgy, ahogy éppen Barry White szerette azt a bizonyos valakit, de lehet, hogy neki mindig volt más valaki, mert a hölgyek nagyon szerették, imádták. Voltak olyan történetek, hogy plüssállatoktól kezdve fehér neműn át minden repült a színpadra, amikor elkezdett énekelni, mert hogy imádták a hangját. Nézzük, hogy mit is kínálunk önöknek a jó zenék és a ugye kiemelt témák mellett. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon. 064-131-0640-es a szám. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 21:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: Kedves hallgatóink, mindig eljön a műsornak az a része, legalábbis majdnem minden nap, amikor arról számolunk be, hogy szünetel az áramszolgáltatás. Méghozzá a gombosiakat örvendeztetjük meg ezen a napon, mert hogy a Likasi út a 38. számtól az 50-es számig a Kis utcában, valamint a Csantavéri úton 8 és 13 óra között Bajsán szünettel az áramszolgáltatás a Kálvária utcában 9 és 10 óra között, illetve a Proletár utcában, valamint a Rövid és a Kereszt utca egy részén 11 és 12 óra között. Középszálláson szünetel az áramszolgáltatás a Lenin utcától nyugatra fekvő utcákban 13 és 14 óra között, Szabadkán a Béla Gábrics utcában és környékén 8.45 és 10 óra 15 perc között, Bácskos útfalván a Bácska, a Május 1, a Topolyai út, a Telefon és a Keleti utcában és környékén 9 és 11 óra között. Szünetel az áramszolgáltatás Szabadkán, mert hogy visszatértünk ide, az Ágori, a Split, a Radojka Lakitja, a Jesenica, az Isidora Szekulitja, a Titográd utcában, a Radonováci és Kisradonováci tanyákon, Kőrös utca 117-162-es számok közötti részen, a Jován Ducsitja, jelen a Csetkovics, a November 10, az Északi és a Gyevgyélia utcában, valamint a Majsai út 192 és 215-ös számok között és környékén 9 és 13 óra között. Palicson nem lesz áram a Vikken telepen 9.30 és 11 óra 30 között, és visszatérünk Szabadkára, mert hogy szünetel majd az áramszolgáltatás a március 8, Mátia Gubec utca sarkán, valamint környékén 10.30 és 12 óra között. Szintén Szabadkán szünetel az áramszolgáltatás a Bojana utca 2-től 19-es számok között, valamint a Frános Hupilo utca 2-19, 19-a és 21-es számok alatt és környékén 13-10 és 14 óra 10 között. Illetve még egyszer visszatérünk Bácskos útfalvára, mert hogy szünetelni fog az áramszolgáltatás a Bajsai úton és környékén 15 és 18 óra között. Egy kicsit hosszabb időn át maradjanak velünk, mert hogy Blondi énekel nekünk, utána pedig hamarosan visszatérünk. Jó rádiózást mindenkinek, ne állítsanak az állomáskeresőn!

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Diane Warwick énekelt nekünk itt a 107,1 MHz-en, a maga idejében óriási sikereket élt meg. Most arról énekelt, hogy miért kell, hogy szívtipró légy. Nem csak ilyen felvételekkel várjuk Önöket, hanem kiemelt témákkal 7 óra után is. Hamarosan jönnek a hírek, a friss információk, addig is maradjanak velünk, hallgassanak bennünket, és tudják, ne állítsanak az állomáskeresőn. Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, érkeznek a friss információk. Gőzerővel zajlik a munka lezárt Majsai hídnál. Szabadkán a helyszínen jelenleg föld és alapozási munkákat végeznek. A terület folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva forgalom elől. A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Ma délután 1 órakor tartják a Szerbiai Elektronikus Média Szabályozó Testület, vagyis a REM tanácsának 4. alakulőülését. A testület az előző 3 ülésen nem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Tanácsai által jelölt csoport képviselője, egyelőre nem választották meg. A jelölési eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig.
4: Választások 2026.
3: A magyar közösség prioritásai, hogy a kis létszámú osztályok is megnyílnak, a magyar falvakban a működő iskolák megújulnak, a magyar vállalkozások és gazdák meg tudnak erősödni. Ezt Juhász Bálint mondta a VMS intézőbizottságának elnöke, a csantavériekkel és a dusanovóiakkal a civil szervezetek működését, a helyi családok mindennapi helyzetét, valamint egy kisvállalkozás kihívásait és lehetőségeit tekintette át. A program a Csantavéri Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesületben zárult, ahol lakossági fórumot tartottak. A helyiek itt közvetlenül beszélhettek át a települést érintő legfontosabb kérdéseket és feltevéseket. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként 2 útvonalon észak és délfel indultak útnak Szerbiában, hétfő este megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborba és Nisbe, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagyszámú polgár várta őket, de a szerbhaladó párt aktivistái is megjelentek, akik a közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok

0: ünnepélyes fogadtatást, illetve fogadást rendeztek az egyetemistáknak a Városháza épület előtt. A jelenlévőkhöz, a kerékpárosok mellett Snezsana Gordics, az egyetemista lista jelöltje, az Újvidéki Egyetem pedagógiai karának tanára is szólt.
1: Választások 2026.
0: Az Egységes Oroszország párt szerezheti meg a legtöbb mandátumot története során az orosz állami duma mostani választásán. Az előzetes eredmények szerint Vlagyimir Putyin elnök által támogatott kormánypárt, a 450 fős alsóház 355 helyére számíthat, közölte az orosz központi választási bizottság. A szeptember 18 és 20-a között megtartott választáson az Egységes Oroszország pártlistákra leadott szavazatok 57,83%-át szerezte meg, és 225 egyéni választó körzetből 208-ban a jelöltje is vezetett. A párt ezzel megdöntheti a 2016-ban felállított 343 mandátumos eddigi rekordját. A mostani voksolás volt az első parlamenti választás Oroszországban. A 2022-ben Ukrajna ellen megindított teljes körű háború kezdete óta. A választással egy időben regionális és helyhatósági voksolást is tartottak. A részvétel a véglegesítés előtti adatok szerint meghaladta az 59%-ot. Az orosz választási hatóságok szerint a végleges eredmények szeptember 25-ig lesznek kihirdetve. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás vár ránk. A mai napon kicsit hűvösebb lesz, mint az elmúlt időszakban, és lehűlésre is számítani lehet. Csapadékra azonban nem valószínű, hogy egy hidegebb hullám, hidegfront érkezik térségünkre, és akár 20 fok is lehet, eddig is leülhet a hőmérséklet, úgyhogy erre kell számítani a mai napon.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ébredjen velünk!
4: Ébredjen velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: Kedves hallgatóink, a Corvina felvétele után már is folytatódik a napindító, itt a 107,1 MHz-en. Ahogy mondtam, kiemelt témákkal is várjuk Önöket. Csaknem 150 gyerek vett részt az élmény összesítő ifjúsági találkozón Doroszlón, a segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A fiatalok Vajdaság több településéről érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot, és különböző közösségi programokon vegyenek részt. Csernai Panna riportja.
4: Temerinből, Zentáról, Csantavérről, Felsőhegyről, Szabadkáról és más vajdasági településekről is érkeztek gyerekek a doroszlói Mária kegyhelyre. Érkezés után közösen megtekintették a felújított Mária szobrot. Olá Anikó, Szent Tamás.
5: Én azért jöttem, mert így nagyon szeretek kirándulni, meg ilyenek, és én nagyon jól érzem itt magam.
4: A nap folyamán többféle program várta a gyerekeket. Kiütőcske, kötélhúzás, zsákban ugrálás, röplabdázás, focizás és karkötőkészítés. A résztvevőket 4 csoportba osztották. Huszák Szofia, Zenta.
6: Zentáról érkeztem, és nagyon jó.
4: Mi tetszik itt a legjobban neked?
6: Hát az, hogy imádkozzunk, meg hogy labdázhatunk.
4: A játékos programok mellett a lelki feltöltődés is fontos volt az eseményen. Ivkovics Róbert diakónus a csend és az elcsendesedés fontosságáról beszélt a gyerekeknek, zenével is kiegészítve a foglalkozást.
7: Kitértem a Királyok első könyvében szereplő történetre, Illés prófétáról, amikor nem a tűzviharban, nem a földrengésben fedezi fel Isten jelenlétét, hanem a lány szellő susogásában. És valahogy ez az, ami hiányzik belőlünk manapság, hiszen zaj vesz minket körül, hogy megálljunk, csendben maradjunk, és úgy figyeljünk oda Istenre, aki szólni akar hozzánk, és éppen ebben a csendben tud igazán minket megérinteni, és ebben a csendben tudjuk meghallani az ő hangját.
4: A találkozó a közös programok mellett az ismerkedésre és a barátkozásra is lehetőséget adott. Sőt, a gyerekek a doroszlói Szentkút vizéből is vihettek haza a családjuknak. Főtisztelendő Horváth Ákos, kegyhelyigazgató, Doroszló.
8: Sárnap délután, amikor már a gyerekek otthon a saját közösségeikben részt vettek szentmiséken, és délután pedig ide zarándokoltak az egyházmegye különböző településeiről, hogy együtt legyenek, megosszák a nyári élményeiket, ugye egy élményösszesítő találkozónak is hívjuk ezt az ifjúsági zarándoklatot. Az én feladatom annyi volt, hogy az ide érkező, talán először hozzánk zarándokló gyerekeknek meséljek egy kicsit a Szentkútról, hogy egy kicsit közelebb hozzam hozzájuk ezt a helyet, Hogy valami lelki táplálékot is vihessenek magukkal a helyről, hogy jobban megismerjék, hogy hol is vannak, hova is zarándokoltak, mi is a különlegessége ennek a helynek.
4: Az ifjúsági találkozó dicsőítéssel és szentségimádással zárult.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: Don't worry, be happy.
1: Választások 2026. Közeledik az október 25-e előrehozott parlamenti választás Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetség is járja a Vajdaság településeit, találkozik a polgárokkal és bemutatja a programját. A kampány eddigi tapasztalatairól, a választás tétjéről és a vajdasági magyarságot érintő aktuális kérdésekről beszélgettünk dr. Pásztor Bálinttal, a VMS elnökével. Jó reggelt, elnök úr!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Dübörög a választási kampány, Északbánátban kezdtek, és ugye az elmúlt napokban több vajdasági települést is felkerestek, például Tornyost, Gunarast is egyebek mellett. Milyen problémákat mondanak el leggyakrabban az emberek? Ugye itt a megélhetés, fogyatkozó, előregedő, ez esetben mondjuk a bánáti közösségek infrastruktúra, vagy az intézmények jövője. Mi aggasztja őket leginkább ezen a ponton?
2: Mindezek a kérdések szóba jönnek. Mindenhol egy picit másra helyeződik a hangsúly, de pontosan azért csinálunk ilyen kampányt, pontosan azért megyünk el minden magyarok által lakott településre, és beszélgetünk személyesen az emberekkel, hogy azok a helyspecifikus gondok is előkerülhessenek, amelyeket akkor utána igyekszünk megoldani. Hát Majdányon például meg Rábén nincs orvos, nincs bolt, tehát itt Szabadkán azért gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, hogy ez hogyan működhet. Valahol máshol más gondok vannak. Minden utcafórumokat tartunk, vagy klasszikus lakossági fórumokat, amelyek nyíltak, meghirdetjük őket legalább egy nappal korábban annak érdekében, hogy mindenki eljöhessen és elmondhassa, hogy hogyan látja a VMS munkáját, mit tart problémának, miket szeretne velünk megoldatni a következő időszakban, és ez a kampány is bebizonyítja azt, amit korábban is tudtunk, hogy az emberek nekünk hisznek, bennünk bíznak, velünk szeretnék megoldatni a problémákat, ezért kell az emberek között lenni.
1: Ugye egyetlen nap alatt 9531 támogató aláírást gyűjtöttek össze, az ötös sorszámot kapta a VMS listája. Milyen következtetést von le ebből a kampány kezdetén? Ez egy mozgósítható támogatói bázis?
2: Egyértelműen az bizonyítja, hogy a közösség túlnyomó többsége a Vajdasági Magyar Szövetség mögött áll. Ugye 5000 aláírást elég lett volna összegyűjteni, de mivel meghirdettük az aláírásgyűjtést számos településen, és reggel 8-tól este 8-ig tartott a gyűjtés, akkor senkinek nem mondtuk azt, hogy hát köszönjük szépen, hogy eljött, de már nincs lehetőség aláírni, úgyhogy végigcsináltuk a folyamatot. Ebből következett ez a 9531-es aláírói szám. Ez azt jelenti, hogy szinte dupláját gyűjtöttük a szükséges számnak. Ez önmagában véve nem jelenti azt, hogy akkor a VMS-nek ennyi meg annyi mandátuma lesz, mert ez a bemelegítés. De a bemelegítés jól sikerült, most is szeretnék köszönetet mondani minden vajdasági magyarnak, aki eljött és támogatta a Vajdasági Magyar Szövetségnek az indulását. Ezt az eredményt kell majd a választások napján is biztosítani, csak hát megszorozva jó néhánnyal.
1: A programjuk 12 pontban foglalja össze, hogy mit terveznek 2030-ig, hogyha ebből csak néhányat emelnek ki. Akkor melyek azok, amelyek javítanák a vajdasági magyar családok életét, akár közvetlenül, akár közvetett módon, de talán mondjuk a legfontosabbak lennének?
2: Nem divat már választási programokat írni, tehát ha megnézzük a szerbiai parlamenti választáson induló listáknak a helyzetét, akkor azt látjuk, hogy általában a kampány, illetve a program kimerül abban, hogy ki a listavezető. Mi fontosnak tartottuk azt, hogy legyen választási programunk ezúttal is. Ez egy 19 oldalas dokumentum. 12 pontban foglaltuk össze, ugye a magyar történelmi hagyományok miatt, de ez egy 19 oldalas dokumentum, és én arra vagyok nagyon büszke, hogy tartalmazza mindazokat a hagyományos elemeket, amelyek egy magyar pártot kell, hogy jellemezzenek az oktatásra, a kultúrára, a tájékoztatásra, a civil szervezetekre, egyházakra vonatkozóan, de rengeteg modern elemet is tartalmaz. Rengeteg olyan elemet, amelyek az itthoni fejlődésünket, a vajdasági magyar közösség tagjainak a kiteljesedését szolgálja a 21. században. Van benne szó digitalizációról, zöld politikáról, hazatérésről, hazavárásról, gazdaságfejlesztésről, mindazokról a modern kérdésekről, amelyek alapján azt a következtetést lehet levonni, és kell levonni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem valamilyen 19. századi kategóriákban gondolkodik, hanem valóban modern, korszerű, részletes válasza van minden olyan kérdésre, ami a ma emberét foglalkoztatja a Vajdaságban.
1: Ugye itt egy teljes listával indulnak, amelyen párton kívüli, saját közösségükben is elismert emberek szerepelnek. Mennyire újult meg ez a névsor, illetve hát melyek voltak azok a szempontok, amelyek alapján összeállították?
2: Nagyon fontos mindig az számunkra, hogy földrajzilag lefedjük teljes Vajdaságot, és hogy egyik régió se érezze azt, hogy vesztese ennek a folyamatnak. Amennyiben az első 10 jelöltet nézzük végig, akkor azt lehet következtetésként levonni, hogy 43,5 év az átlag életkor, sokkal fiatalabb ez a lista, mint az elmúlt választások esetében volt. Egyébként meg olyan, mint mi vajdasági magyarok. Tehát én arra büszke vagyok, hogy nagyon sok egyetemet végzett ember van a listán, tudományok doktorai is, egyetemi tanárok is, orvosok is, de háziasszonyok is, munkások is, mezőgazdasági termelők is. Tehát egy olyan keresztmetszetet igyekeztünk definiálni, megfogalmazni, ami reprezentatív a mi közösségünk szempontjából.
1: Évek óta együttműködik a VMS a szerb haladó párttal, ugye Vučić bejelentette, Alekszandar Vučić államfő, hogy lemond az államfői tisztségről. Hogyan befolyásolja ez a szerbiai politikai erőviszonyokat, hogyan látja ezt, és elsősorban a VMS eddigi partneri kapcsolatait?
2: Hát ez azt jelenti, hogy valamikor majd a következő hónapokban, amikor megtörténik a lemondás, azt követően egy köztársasági elnök választás is vár a szerbiai állampolgárokra, így a vajdasági magyarokra is. Egyébként pedig, mivel folyamatban van a köztársasági parlamenti kampány, ugye minden nulláról indul majd a választásokat követően, szerbiai emberek eldöntik, hogy kinek szavaznak bizalmat, eldöntik, hogy ki fogja, mely politikai erő ezt az országot irányítani. A mi számunkra, a vajdasági magyarok számára az a legfontosabb, hogy ezúttal is a vajdasági magyar közösségnek erős politikai érdekképviselete legyen a szerbiai parlamentben. Holnap után estig tudnám sorolni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a projektumok, mik azok a vállalások, amelyek teljesítése nélkülözhetetlenné teszi azt, hogy a vajdasági magyar közösségnek legyenek parlamenti képviselői Belgrádban, ezért kérjük az embereknek a bizalmát ebben a kampányban is.
1: És ha már lakossági fórumok, ugye itt sokan felkapták a fejüket, hiszen megjelent a Facebookon, hogy 12 év után ismét a népkörben, a szabadkai népkörben tartanak egy lakossági fórumot. Mit jelent önnek ez politikailag, személyesen, hogy most visszatér ebbe az intézménybe? Mi történt, elnök úr?
2: Én nagyon örülök ennek, és köszönöm nyilvánosan is, Bodrogi Bélát felhívtam tegnap, de nyilvánosan is köszönöm a Népkör Magyar Művelődés Központnak, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a népkörnek a nagy termét. A Vajdasági Magyar Szövetségnek a választási jelmondata ezúttal, hogy a magyar összefogás. Azt gondolom, hogy ez a szerdai szabadkai esemény is, amire mindenkit tisztelettel, szeretettel meghívnék, tehát szerdán este 6 órakor a szabadkai népkörben. Tehát ez az esemény is azt mutatja, hogy gondolhatunk mi különböző egyébként fontos, de részletkérdésekről mást és mást, vajdasági magyarok, de alapvető kérdésekben, hogyha mi azt szeretnénk, hogy a mi nemzeti közösségünk erős legyen, meg kell próbálni közös nevezőre jutni. Azért a magyar összefogás a választási elmondatunk, mert a magyar emberekkel, a vajdasági magyar emberekkel összefogva definiáljuk a programunkat, és igyekszünk megoldani a problémákat. Tehát nem azért a magyar összefogás, mert más szervezetek is állnak mögöttünk, egyébként más szervezetek is állnak mögöttünk, ez ki fog derülni a következő hetekben, de elsősorban azt fejezi ki a magyar összefogás, hogy véleménykülönbségek ellenére a vajdasági magyar emberekkel szeretnénk összefogni és közösen intézni a közösségnek az ügyeit, úgyhogy hát erre egy jó szimbólum talán ez a szerdai lakossági fórum is, meg hát sok más is.
1: Nyitott rendezvény lesz ez is, ugye így hirdetik meg ezeket. Itt készen áll arra, hogy ne csak mondjuk támogatók, hanem kritikusok kérdéseire is válaszoljon. Itt egyébként milyen ügyekben lehet vita?
2: nem szeretném kihívni a sorsot magam ellen, de nagyon várom azt, hogy megjelenjenek olyanok ezeken a lakossági fórumokon, és nagyon szeretném, és nagyon örülnék annak, hogyha megjelennének lakossági fórumainkon olyan személyek, akik nem mindenben értenek egyet, és egy kulturált párbeszédet, vitát folytatnánk arról, hogy mi az, amit a VMS-nek másképp kellene csinálni, mi az, amiben nem értenek velünk egyet. Tegnap este például Zentán voltam, az is egy nyílt lakossági fórum volt a Kertek helyi közösségben, sokan is voltak, meghirdettük előre, ennek ellenére annak dacára, hogy azért elég sok vajdasági magyar ellenzéki politikus él Zentán, senki nem tartotta azt fontosnak, hogy eljöjjön és valamiféle párbeszéd kialakuljon, talán ez majd a kampánynak a későbbi szakaszában másképp lesz, és az ellenzéknek a véleménynyilvánítása az nem merül ki különböző AI, Facebook mocskolódásokban, hanem talán így szemtől szemben is lenne arra lehetőség, hogy beszélgessünk a közösség ügyeiről. Szerintem ezt az emberek is értékelnék és méltányolnak.
1: Beszéljünk az AI-ról, rátapintott a lényegre. Ugye itt a Vajdasági Magyar Plénum, a Vajdasági Magyar Újrakezdés és a VMDK és az egyetemista lista támogatására buzdít, és Surányi Zoltán, a plénum elnöke pedig hát arról beszélt, hogy még tavaly megegyeztek az egyetemistákkal, hogy két befutó helyet is kapnak. Szeretném, ha erre is reagálna. Viszont arra is, hogy nyilván lesznek vajdasági magyarok, akik az egyetemista listát támogatják. Nekik a VMS mit üzen?
2: Vajdasági Magyar Szövetség azt üzeni minden vajdasági magyarnak, és ezt mondjuk el lehetőleg a legtöbb embernek személyesen, hogy akármennyire is lerágott csontnak, és akármennyire is politikusi frázisnak tűnik ez, magyar érdeket csak magyar párt tud képviselni. Nem csak vajdaságban, ez így van mindenhol máshol is. Tehát én közel 20 éve ott ülök a szerbiai parlamentben. Láttam azt, hogy rengeteg esetben fordult az elő, hogy magyarok ültek nem magyar pártok soraiban is a szerbiai parlamentben. Kettő tény állapítható meg ezekkel az emberekkel kapcsolatban az elmúlt 20 évből. Az egyik az, hogy nem sokat tettek, és az igazság kedvéért szeretném hozzáfűzni, hogy nem is sokat tehettek a vajdasági magyar közösségért, mert a belgrádi pártközpontnak az utasításai alapján végezték a munkájukat. A másik pedig az, hogy talán éppen ezért nem gyakran fordult elő, hogy még egy mandátumban kivívták az embereknek a bizalmát, és ott ültek a parlamentben. Tehát magyarok jöttek, mentek a más pártok, szerpártok színeiben a parlamentben, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig következetesen képviselte a magyar érdeket. Tehát aki fontosnak tartja azt, hogy a gyereke unokája magyar óvodába járjon, aki fontosnak tartja azt, hogy a gyereke unokája magyar iskolába járjon, kapjon ösztöndíjat, biztosítva legyen a magyar nyelv használata, a magyar nyelvű tájékoztatása, a civil szervezeteinknek a működése. Amikor civil szervezeteinket mondok, akkor természetesen a közösség civil szervezeteire gondolok. Az egyházaink támogatása, a magyarok által lakott települések fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása, akkor az egyetlen jó megoldás az, hogyha az ötös számú listára a Vajdasági Magyar Szövetségre szavaznak azért, mert például a tegnapi napból kiindulva én nem gondolom, hogy mivel ezeken a településeken jártam éppen tegnap, akkor ezeket fogom mondani, hogy a tornyosiak, vagy pedig a felsőhegyiek érdekében bármely belgrádi központú lista, vagy pedig párt tehet, és megint csak azt mondom, hogy az elmúlt 20 év személyes tapasztalata mondatja velem, hogy ez így van, tehát hogy ezt tapasztaltuk éppen ezért. Fontos az, hogy a magyarsága lehető leginkább egységes legyen, összefogjunk, és hallassuk a hangunkat Belgrádban október 25-e után is.
1: A Vajdasági Magyar Plénum egy mesterséges intelligenciával készített képet közölt, amely ugye azt a hamis látszatot keltette, hogy ön Ratko Mladic sírjánál hajtott fejet, jogi lépéseket tett, és azt mondta, hogy politikai érdekből sohasem hajtana fejet elítélt háborús bűnösök előtt. Hol húzódik az ön számára a politikai véleménynyilvánítás és a tudatos megtévesztés határa, illetve milyen következményei lehetnek egy ilyen emi generált tartalmaknak az egész választási kampányban?
2: Hát itt húzódik a határ, tehát az, aki közélettel foglalkozik, fel kell legyen készülve arra, hogy mindenféle igazságtalan támadás fogja érni. Ez a szakmával jár, a munkával jár, és nincs ezzel sem probléma. Akkor se, hogyha talán esetleg emberi szempontból is bele lehet abba gondolni, hogy milyen érzés lehet az, amikor napi több posztban mocskolják az embert, és azt látják a rokonai is, és mi soha nem szoktunk visszalőni. Tehát ez belefér. Ami nem fér bele semmiképpen az, ha tudatos megtévesztés szándékával tesznek közzé hamis tartalmakat úgy, hogy embereknek a tömegei el is hiszik, hogy amit a képen látnak, az a valóság. Azt gondolom, hogy ekkor már reagálni kell, azért, mert ez tudatos megtévesztés, és ezért tettem jogi lépéseket. Hát egyébként meg mindenki írjon, meg rajzoljon azt, amit szeretne, de ne próbáljuk meg tudatosan megtéveszteni az embereket. Én azt gondolom, hogy látható mindenki számára, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség pozitív kampányt folytat, kampányon kívüli időszakokban is ez jellemez bennünket, tehát mi arról beszélünk, hogy mit tettünk, mit szándékozunk tenni, elszámolunk az embereknek, nem mocskolunk más politikusokat és más politikai szervezeteket.
1: Az ügy előzménye, hogy Kis Gyula, a VMS újvidéki képviselője és Madarászáron is felállt, amikor az újvidéki VKT ülésen egy perces néma csönddel adóztak Ratko Mladić előtt. Ők ezt egy személyes döntéssel indokolták. Apatinban Péter István viszont ülve maradt. Ön hogyan értékeli mindezt?
2: Mindezek személyes döntések voltak. Azért, mert megint csak azt javaslom, hogy gondoljunk bele ezeknek az embereknek, gondoljuk bele magunkat ezeknek az embereknek a helyébe. Tehát kezdődik egy képviselőtestületi ülés, van ott X számú képviselő, derült égből villámcsapásot, kiderül, hogy egy perc néma csendet szeretne az elnöklő elrendelni, erre az emberek így vagy úgy reagálnak. Nem egyszerű azt végig gondolni és döntést hozni emberileg az ügyben, hogy akkor itt mit kell tenni. Nem politikai szempontból. Tehát, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség számára, minden Vajdasági Magyar Szövetség tag számára Ratko Mladić egy elítélt háborús bűnös. Pont. Semmiféle közösséget nem tudunk vállalni, nem is vállaltunk soha, és nem is fogunk vállalni Ratko Mladićjal. Úgyhogy ennyit tudok ezzel a kérdéssel kapcsolatban mondani.
1: Lesz itt valami retorzió egyébként az ő rész velük szemben? Képviselők szemben?
2: Hát, ahogy mondtam, ezek személyes döntések voltak. Én azt javaslom minden rádióhallgatónak, hogy döntse el, hogy a neveltetéséből, a vallási meggyőződéséből kifolyólag egy adott helyzetben hogyan járt volna el. Ülve maradt volna-e akkor, hogyha egy halottnak van egy perces néma csend, még ha az háborús bűnös is, kiment volna-e, ülve maradt volna-e. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon komoly emberi kérdések, és méltánytalan és fölháborító ezt valamiféle politikai elfként megpróbálni eladni az ellenzék részéről. Tehát bárki, ha azt állítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség bármikor a fönnállása alatt, vagy akár ma közösséget tud vállalni Ratko Mladićjal, vagy egyetért azzal az emberrel, aki népírtást követett el, és ezért jogerősen elítélték, tehát azt gondolom, hogy lelke rajta, de hát ennek semmi köze nincs a valósághoz.
1: Tudom, hogy számos alkalommal érintettük ezt a témát a korábbiakban. Jelenleg milyen a kapcsolat a magyar kormánnyal? Sok intézmény továbbra is foglalkoztat a támogatások kérdése.
2: És érkeztek is a Magyar Nemzeti Tanácshoz az elmúlt hetekben is támogatói döntések bizonyos programokkal és bizonyos intézményekkel kapcsolatban, úgyhogy egy normál szintű működés folyamatban van. Azt gondolom, hogy a következő lépésekre a választásokat követően kerülhet sor, már mint a szerbiai választásokat követően, és ilyen tekintetben is nagyon fontos az, hogy ne csak Belgrádban, hanem Budapesten is azt láthassa mindenki, nem csak a kormány, hanem mindenki, hogy a vajdasági magyar közösség összefogott és egységesen lépett fel, és komoly erőt jelent a szerbiai parlamentben a következő mandátumban is.
1: Kiírtak a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokat is november 8-ára, erről is egyre többet beszélünk majd a jövőben. Jelenleg mi látszik kirajzolódni? Mi az a konkrét, ami ezt a konkrét kampányt és magát a választásokat illeti, majd milyen nyomvonalon haladnak?
2: Hát össze fog csúszni a két kampány mindenképpen. Mi a Vajdasági Magyar Szövetségben a fókuszt mindenképpen a szerbiai parlamenti választásra fogjuk helyezni, mert ahogy az augusztus 20-ai beszédemben is mondtam, akármi is lesz a Magyar Nemzeti Tanácson, Magyar Nemzeti Tanács választásokon mindenképpen a magyarok fognak győzni, bárki is győz. A szerbiai parlamenti választásokon pedig az a fontos, hogy szintén a magyarok győzzenek. A magyarok akkor győznek a szerbiai parlamenti választásokon, hogyha erős magyar érdekében képviselet lesz, és jogot szerzünk arra, hogy a közösséget szolgálhassuk a szerbiai parlamentben a következő mandátumban is.
1: Dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét hallották. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Választások 2026.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Gőzerővel zajlik a munka lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld és alapozási munkákat végeznek. A területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva forgalom elől. A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Ma délután 1 órakor tartják a Szerbiai Elektronikus Média Szabályozó Testület, vagyis a REM tanácsának negyedik alakuló ülését. A testület az előző 3 ülésén sem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges, legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Tanácsai által jelölt csoportot képviselni, egyelőre nem választották meg. A jelölési eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig.
4: Választások 2026.
6: A magyar közösség prioritásai, hogy kis létszámú osztályok is megnyíljanak, a magyar falvakban működő iskolák megújuljanak, a magyar vállalkozások és gazdák meg tudjanak erősödni. Ezt Juhász Bálint mondta, a VMS intéző bizottságának elnöke, a csantavériekkel és a dusanovóiakkal, a civil szervezetek működését, a helyi családok mindennapi helyzetét, valamint egy kisvállalkozás kihívásait és lehetőségeit tekintette át. A program a Csantavéri Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesületben zárult, ahol lakossági fórumot tartottak. A helyiek itt közvetlenül beszélhették át a települést érintő legfontosabb kérdéseket és felvetéseket. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként 2 útvonalon észak és dél felé indultak útnak Szerbiában, megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagyszámú polgár várta őket, de a szerb haladó párt aktivistái is megjelentek, akik a közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a városháza épülete előtt. A jelenlévőkhöz a kerékpárosok mellett Snezsana Gordic, az egyetemista lista jelöltje, az Újvidéki Egyetem pedagógiai karának tanára is szólt.
4: Választások 2026.
6: Az Egységes Oroszország párt szerezheti meg a legtöbb mandátumot története során az orosz állami duma mostani választásán. Az előzetes eredmények szerint a Vlagyimir Putyin elnök által támogatott kormánypárt a 450 fős alsóház 355 helyére számíthat, közölte az orosz központi választási bizottság.

0: szeptember 18 és 20-a között megtartott választáson az egységes Oroszország a pártlistákra leadott szavazatok 57,83%-át szerezte meg, és a 225 egyéni választó kerületből 208-ban is jelöltje vezetett. A párt ezzel megdöntheti a 2016-ban felállított 343 mandátumos eddigi rekordját. A mostani voksolás volt az első parlamenti választás Oroszországban, a 2022-ben Ukrajna ellen megindított teljes körű háború kezdete óta. A választással egy időben regionális és helyhatósági voksolást is tartottak. A részvétel a véglegesítés előtti adatok szerint meghaladta az 59%-ot. Az orosz választási hatóságok szerint a végleges eredményeket szeptember 25-éig hirdetik ki. És végén, kedves hallgatóink, az időjárásról. Lehűl az idő a mai napon, 20 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, és az elkövetkező napokban is hasonló idő vár ránk, mert hogy egy hideg front érkezik fölénk, de elsőre csapadékra nem kell számítani.
1: Egy óra múlva is
2: csak a legfrissebbek.
1: Friss hírek minden órában.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
4: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tótoptikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tótoptika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: Hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: Kedves hallgatóink, az idei nyár nem csak a rekord közeli hőségről marad emlékezetes, hanem számos helyenként komoly károkat okozó erdőtüzekről is. Szerbiában több alkalommal kellett a tűzoltóknak nagy kiterjedésű tüzekkel megküzdeniük, miközben a kisebb helyi beavatkozások, például a tarló és avartüzek, illetve a szabadtéri égetések is folyamatos feladatot jelentettek. A nyári tapasztalatokról és arról, hogy mire kell felkészülnünk esetleg a jövőben, Juhász Vilmos tűzvédelmi szakembert kérdezzük, köszöntöm a műsorban.
4: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat is, rend.
3: Kezdjük az idei nyárral. Tűzvédelmi szempontból mennyire volt rendkívüli ez az időszak, és milyen típusú tüzek adták a legtöbb munkát itt? Gondolok arra is, hogy Szerbiában is nagyon nagy gondot okozott, meg ugye hát itt helyi jelleggel is azért volt mit tenni.
4: Természetesen, mivel ez az iszonyatos nagy hőség, ami áthúzódott egy-két hónapon át, ami kemény 30 fokon, bőven 30 fokon felül voltak a hőmérsékletek. Ez az okozta, hogy leszáradt a növényzet, ami ideális helyt adott a tűznek, a keletkezésnek és a gyors terjedésnek. Természetesen itt még, ami nagyon fontos kiemelni, hogy a tűzoltók, amit nem szeretnek ilyen helyzetekben, a szélfújást, és voltak sajnos erős szélfújások is, amikor ezek a tüzek nagyon-nagyon gyorsan tudnak terjedni. Amit itt a szabadkai körzet, vanzati körzetre tudok mondani, köszönve lehet, hogy a médiáknak is, hogy közrejátszottak, hogy figyelmeztettük többször is, hogy ne használjanak nyílt állángot, figyeljenek oda, úgyhogy nem volt olyan kiemelt nagy terjedelmű tűzünk, de attól eltekintve tűzoltók el voltak foglalva, mert hát köztudott, hogy egész Szerbia területén, de a legnagyobb terjedelmű tűz az a Deliblátói homokpusztán történt, ahol természetesen szabadkai hivatásos és önkéntes csapatok vettek részt. Én, ha tudomásom szerint, még most is ügyelnek, mert ott fölmerült olyan kérdés is, hogy ez a tűz el van-e már roltva, amit a belügyminiszter is nyilatkozatban adta, hogy lokalizálva van, de kell tudni, hogy ez a növényzet, ami akár fél méteres rétegbe is található, a parázs az lehúzódik oda, és egy kellő szél vagy valami, az nagyon-nagyon könnyen lángra tudja újra lobbantani.
3: És hogyha beszélünk a kisebb tüzekről, mert ugye beszéltünk itt, ami történt a Deliblátói homokpusztán, de hogy mi okozza ezeket a kisebb tüzeket leggyakrabban? Inkább a figyelmetlenség, a szabadtéri égetés, vagy más tényezők állnak áttérben, mert még mindig vannak olyanok, akik akár közel laknak tarlókhoz, akár vasút mellett, és azt mondják, hát ezt a kis részt én csak elégetem, hogy ne kelljen kaszálni, vagy ne zavarjon, de igazából ez se lenne szabad.
4: Igen, többször lett már említve, hogy a tűzvédelmi törvény ezt szigorúan tiltja 2009 óta, szóval nincs lehetőség arra, hogy bizonyos időszakonként ezt a műveletet, égetést elvégezze, de vannak természetesen olyan polgárok, akik figyelmen kívül hagyják ezt a törvényi kötelezettséget, hogy tilalom van, és ezzel tüzet tudnak okozni. Az én véleményem az, hogy a legtöbb esetben biztos, hogy az emberi figyelmetlenség. Vannak itt más körülmények is, amik tudnak okozni, akár különféle üvegdarabok, amely a magas hőmérsékletre, de nem is a hőmérsékletre, hanem napsugárnak a sugarai fókuszálják egy bizonyos pontban, mint a nagyító, mint mikor gyerekek voltunk és játszadoztunk ilyesmivel, gondolom, hogy sok polgár ezt megtette. Ugyanúgy viselkedik ez az üveg. Egy bizonyos szögbe, hogyha az a fénysugár arra a pontra jön és fókuszálja, akkor akár be is tudja gyújtani a növényzetét, száraz növényzetét.
3: És beszéljünk itt kicsit a tűzoltók munkájáról, mert gondolom, hogy azért a forróság, meg ez az idő, ami volt, ez megnehezíti a dolgokat. Mondják is, hogy a 90-es évek óta minden évtizedben fél fokkal nő az átlag hőmérséklet, és most is úgy vettük észre, hogy mintha egy hónappal tolódnának ezek az időjárási dolgok, és valóban voltak időszakok, amikor 40 fok közeli, vagy akár fölötti értékek is voltak. Ez mennyire befolyásolja a tűzoltó munkáját? A szárazság, beszéltünk a szélről kicsit. Van-e olyan helyzet, amikor pillanatok, percek alatt jelentősen megváltozik a tűzterjedése?
4: Természetesen, hogy meg, amit említettem, a szél az nem igazi barát ilyen esetben, nagyon gyorsan tud terjedni. Na most nagyon oda kell a tűzoltóságnak figyelni, mert egy pillanat alatt lehet, hogy ő kerül veszélybe, nagyon óvatosan kell megközelíteni ezeket a helyeket, különképpen, hogyha nagy területről van szó. Azt is ki kell említeni, hogy gépjárművekkel szoktunk vonulni, szóval különféle motoros, gépmotoros technikai eszközökkel, amelyeknek a belső égési motorhoz oxigén levegő szükséges, és hogyha egy olyan helyzetbe keverednek, hogy körülveszi füst, akár a motor le tud állni, és ezzel életveszélybe tudnak kerülni. Természetesen ez sokféle oktatáson ők részt vesznek benne, hogy mire kell ilyen helyzetekbe figyelni, meg hogy közelítsék, meg hogy ők is biztonságosan tudjanak dolgozni, és végrehajtani a feladatot, amit kaptak.
3: Nagyon sokan látunk filmeket, amikor ugye valaki csak úgy azt gondolja, hogy egy olyan helyzetben, ami elég éles, és tűz van, vagy házég, vagy tarlóég, és valamit lát, és azt ki akarja venni, vagy pedig elkezdi saját maga oldani. Mennyire legyünk polgárként hősök ilyenkor, mire kell odafigyelni, tudjuk-e magunk oltani, vagy mi a teendő?
4: Én sok oktatáson részt vettem, és mindig ami az első mondatom, hogy az ember egészsége, épsége a legfontosabb. Visszatérve a kérdésre, természetesen mi is, hogyha észlelünk ilyent, mindig azt mondom, hogyha kezdő fázisban, amikor biztosak vagyunk abban, hogy tudunk oltani, akkor tegyük meg, ha nem, akkor minél hamarabb meneküljünk, evakuáljuk magunkat biztonságos helyre, és riasztjuk, hogy minél hamarabb a tűzoltósághoz az egységes 193-as hívószámra.
3: És végül beszéljünk az idei nyár tapasztalatairól. Ez alapján mire kell felkészülnünk a következő években, időszakokban? Mit tanácsolna a hallgatóknak ezekre a forró, száraz hónapokra?
4: Természetesen a nyílt láng használatára ügyelünk oda, meg természetesen, ami szintén fontos, említettem ezt is többször már, de nem kár meg ismételni többször, az útmenti tüzek, a füvek, ezek 99%-ban a gépjármű vezetők, vagy a kocsiba található személyek dohányzása is fricskázza a cigaretta csikket, amint sokan nem hiszik el, az is tud nagyon-nagyon könnyen tüzet okozni. A nyári jövő évre is, hogyha ilyen hőség lesz, akkor már előre kérjük a polgárokat, hogy ne tegyük, ne menjünk ki bográcsozni, főzni a természetben. Biztos, hogy jó esik az embernek, de ezzel nagyon nagy veszélyt tudunk okozni, és netán tüzet és nagy problémát.
3: Legyen ez a végszó. Juhász Vilmosnak nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és ezekről a fontos dolgokról beszámolt nekünk.
4: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
5: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondta neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el azóta. Egy szál.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, a Wham énekelt nekünk itt a 107,1-en George Michael-lal. Egy dokumentumfilm is meg fog jelenni, a 10 nap Kínában című, amely arról számol be, hogy annak idején a Wham az egyik első, hanem az első nyugati popcsapat volt, aki Kínában felléphetett, akkora érdeklődés volt irántuk, és megmutatják, hogy George Michael és a kollégái hogyan is jutottak el odáig, hogy ott fel tudtak lépni, akit érdekel, az majd tekintse meg ezt az alkotást. Mi pedig elmondjuk önöknek, ha már nyugat, akkor egy dollár értéke 102 dinár 27 para, egy angol font értéke 136 dinár 91 para, volt olyan is, amikor 140-145 dinár körül mozgott az értéke, svájci frank értéke 124 dinár 72 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 45 para, és 1 euró értéke 117 dinár 41 para. Most pedig egy olyan páros következik, akik annak idején talán nem is gondolták, hogy egyszer majd együtt fognak énekelni, de nem volt annyira meglepő, mert hogy David Bowie nagyon sokakkal énekelt együtt, a Queen-nel és a Rolling Stones-szal, most pedig egy másik nagy legendával énekel együtt, a Soul és az ének királynőjével, Tina Turner és David Bowie itt a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velem!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
0: Információmorzsák reggelire. Napindító.
2: Kedves hallgatóink, felszedegetjük az információ morzsákat. Itt a 107,1 MHz-en már meg is érkezett a friss és ropogós magyar szó, felvehető a 6000 dinár, erről is szó van, hogy hol, hogyan és meddig, ez is kiderül. Eredményes zentai közösség, erről is szó van benne, illetve a falui sportpályája, hogy hol és mikor, ez is kiderül, illetve a névőrzői, és a név őrzi az emléket, erről is van szó, illetve klasszikusok, új köntösben, javában tart Szabadkán 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál, és ne feledjék, hogy magvető melléklettel is kapható, amelyben mezőgazdasági fontos tudnivalók vannak. 14 növényfajt termesztettek sikeresen a kínai űrállomáson, erről is szó van, valóban egy érdekes dolog, és új macskafajt fedeztek fel Bolíviában. És ha már magyar szó, a hírmorzsákról az is jutott eszemben, hogy amikor valaki elolvasta magyar szót, mindig volt otthon régi magyar szó, mert azon az emberek használták néha arra is, hogy kenyeret vágjanak, és a morzsát felfogta, de csak is azt a magyar szót, ami már régebbi volt, akár pár éves, és ott volt a konyhában, mert jól lehetett használni. Előtte persze mindenki elolvasta, meg néha a recepteket még kiolvasták belőle, hogy hol is láttam ebben a régi magyar szóban. De mindig voltak benne magvas gondolatok, ezúttal is vannak, méghozzá Paul Valéry-től. Semmi nincs, ami olyan szép, mint az, ami nem létezik.

Kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 67 esztendős korában meghalt Virág Teréz, Szabadka, Leonardo da Vinci utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Palicsi temetőben. 85 éves korában elhunyt Csincsák Eszter, Szabadka, bajóti lakos. Temetése 13 órakor lesz a bajóti temető Pécs kápolnájából. 71 esztendős korában meghalt Nikola Kjucsevics, szabadkai lakos. Temetése ma 16 óra 30 perckor lesz a bajóti temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyógyi út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld és alapozási munkákat végeznek. A területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Ma délután 1 órakor tartják a Szerbiai Elektronikus Média Szabályozó Testület, vagyis a REM tanácsának negyedik alakuló ülését. A testület az előző 3 ülésén sem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges, legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Tanácsai által jelölt csoportot képviselni, egyelőre nem választották meg. A jelölési eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig.
6: Választások 2026.
5: A magyar közösség prioritásai, hogy kis létszámú osztályok is megnyíljanak, a magyar falvakban működő iskolák megújuljanak, a magyar vállalkozások és gazdák meg tudjanak erősödni. Ezt Juhász Bálint mondta, a VMS intéző bizottságának elnöke, a csantavériekkel és a dusanóvóiakkal, a civil szervezetek működését, a helyi családok mindennapi helyzetét, valamint egy kisvállalkozás kihívásait és lehetőségeit tekintette át. A program a csantavéri Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesületben zárult, ahol lakossági fórumot tartottak. A helyiek itt közvetlenül beszélhették át a települést érintő legfontosabb kérdéseket és felvetéseket. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként 2 útvonalon észak és dél felé indultak útnak Szerbiában, megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagyszámú polgár várta őket, de a szerb haladó párt aktivistái is megjelentek, akik a közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a városháza épülete előtt. A jelenlévőkhöz a kerékpárosok mellett Snezsana Gordic, az egyetemista lista jelöltje, az Újvidéki Egyetem pedagógiai karának tanára is szólt.
6: Választások 2026.
5: Az Egységes Oroszország párt szerezheti meg a legtöbb mandátumot története során az orosz állami duma mostani választásán. Az előzetes eredmények szerint a Vlagyimir Putyin elnök által támogatott kormánypárt a 450 fős alsóház 355 helyére számíthat, közölte az orosz központi választási bizottság. A szeptember 18 és 20-a között megtartott választáson az Egységes Oroszország a pártlistákra leadott szavazatok 57,83%-át szerezte meg, és a 225 egyéni választó kerületből 208-ban is jelöltje vezetett. A párt ezzel megdöntheti a 2016-ban felállított 343 mandátumos eddigi rekordját. A mostani voksolás volt az első parlamenti választás Oroszországban a 2022-ben Ukrajna ellen megindított teljes körű háború kezdete óta. A választással egy időben regionális és helyhatósági

0: voksolást is tartottak. A részvétel a véglegesítés előtti adatok szerint meghaladta az 59%-ot. Az orosz választási hatóságok szerint a végleges eredményeket szeptember 25-éig hirdetik ki. És végén, kedves hallgatóink, az időjárásról. Lehűl az idő a mai napon, 20 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet, és az elkövetkező napokban is hasonló idő vár ránk, mert hogy egy hideg front érkezik fölénk, de elsőre csapadékra nem kell számítani.
1: Ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
2: Információk, amikre támaszkodhat.
1: A 107,1-en.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
8: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, beköszöntött az ősz, és ezzel együtt újra megtöltek a bölcsödék, az óvodák és az iskolák is. A gyerekek ismét sok időt töltenek egymás társaságában, ami nem csak közös játékot és vidám pillanatokat jelent, hanem gyakran köhögést, lázat, hasmenést, vagy éppen hányással járó különböző fertőzéseket is. Az őszi szezon természetesen a felnőtteket sem kíméli. De vajon milyen fertőzések terjednek most leginkább, és mikor kell egy egyszerűnek tűnő tünet miatt orvoshoz fordulni? Észak-Bácska aktuális járványügyi helyzetéről, az őszi vírusokról és a megelőzés lehetőségeiről dr. Bóczki Nebojs, a járványügyi szakembert kérdezzük. Köszöntöm a műsorban.
5: Köszönöm szépen, jó reggelt.
4: Mit mutat most a járványügyi helyzet Észak-Bácskában?
5: Igen, ebben a stúdió előtt telefonáltam és beszéltem néhány kollégával, hogy milyen a aktuális helyzet. Kell mondani, hogy igen, van növekedés, ha beszélünk betegekről, tehát a számok lassan mennek fölfelé, de még messze vagyunk attól, mi lesz októberben vagy novemberben. Ebben azért most kell beszélni arról, mit kell tenni, hogy megelőzünk, ha ne legyen tömeges növekedés. Pedig növekedés mindig is lesz, azt tudunk ősszel. Arról van szó, hogy mindenki, vagy legtöbb gyerek, család ment valahol nyáron, és most, ahogyan elkezdődött az iskola, szeptemberben találkozunk iskolában, vagy óvodában, vagy munkahelyen, lényegtelen. És akkor lassan valaki, aki volt lapongásban, beteg lesz, és akkor fog megfertőzni következő gyereket, munkatársát, és így tovább. Tehát ebben szeptember közepén, szeptember végén mindig is regisztrálunk növekedés, és ha beszélünk konkrét milyen betegségek, sok-sok különböző virális, tehát mégis ezek a vírusos okozó betegségek, mondjuk rá adenovírus, aztán RSV, vagyis a respiratórikus szincíciális vírus, parainfluenza, tehát ez meg nem influenza, hanem hasonló betegség, de a kor okozó nem influenza vírus. És így tovább lehetne sorolni.
4: És mindig azt mondjuk, hogy valahogy ezekben a közösségekben, ugye óvoda, iskola, munkája, ahol sokan vannak, egyszerre itt terjednek ezek a dolgok.
5: Igen, teljesen ez logikus, mert ha egy zárt területen van több gyerek vagy ember, akkor nagyon könnyen terjednek a vírusok. Legfontosabb, ha beszélünk a megelőzésről, pedig ez a legfontosabb dolog ennek a beszélgetésnek a része, tehát a kézmosás. Gyakori kézmosás. Mikor mondom gyakori, az jelent mindig, ha eszünk valamit, evés előtt, legyen az egy alma, vagy egy szelet csokoládé, vagy bármi, tehát nem csak ebéd, vacsora, vagy uzsonna, reggeli, hanem bármi is, mikor érintkezünk valamit, és azt, hogy fogunk tenni a szájába, kell megmosni ezeket. Ha nincsen ebben víz és szappan, ami legjobb, akkor valamilyen zsebkendő nedves, amihol valami fertőtlenítő, vagy alkohol, vagy valami hasonló, és akkor érintkezünk azt ott valamit, és tegyünk a szájába. Mert ha ezt nem teszünk, az apró vírusok, vagy esetleg baktériumok, ami vannak az ujjakon, fognak kerülni a szervezetünkbe is.
4: És mi a jellemző most, hogy légúti megbetegedések jelentkeznek inkább, vagy azok, amelyek a gyomrot, az emésztőszerrendszert érintik?
5: Igen, még van is, de mégis ha beszélünk első helyen, vannak ilyen feko-orális fertőzések, tehát ami piszkos kezekkel, ujjakkal terjednek. Felső légúti betegségek is vannak, de alig-alig. Kell mondani, hogy per pillanat klinikai szempontból, tehát a gyerekek legtöbb esetben panaszkodnak, láz nem annyira magas, 37,5-8, alig-alig 38, ami persze jó. Kell mondani, akkor hasmenés, hányás, hányinger, tehát ilyen bélrendszeri panaszok vannak első helyen, nem csak gyerekeknek, hanem a felnőtt személyeknek is. Tehát ez logikus, egy családban élnek szülők, gyerekek, vagy a nagymamák, nagyapák, és akkor először valaki beteg, és néhány nap után, ahogy elmúlik lapongás, akkor következő családtagja is beteg lesz.
4: És beszéljünk kicsit arról, ez mindig is érdekelt, és ön ennek talán a legjobb ismerője, hogyha visszanézzük az elmúlt évtizedeket, akkor immunisabbak vagyunk most a különböző megbetegedésekre, vagy régebben voltunk immunisabbak, mert mindig azt mondták a nagyszülők, hogy jaj, nem baj, ha a gyerek megeszik egy kis homokot, egy kis földet, nem lesz semmi baja, most meg azért, ahogy ön is mondja, azért mindenre oda kell figyelni.
5: Ez nagyon jó kérdés, éppen én is majdnem minden nap erről beszélek, kérdeznek emberek. Kell mondani, kell persze nem steril körülményekbe élni, nem is lehet, és, de léteznek hasznos és patogén, tehát kórokozó baktériumok. Tehát nagyon jók az a pozitív hatású baktériumok. Mondjuk rá egy jogurban, vagy valamint savanyú káposzt, olyan savanyú zöldségek. Tehát van sok millió és millió pozitív hatású baktérium. De a homokban vagy földben bír lenni patogén baktérium, patogén kórokozó, parazita. Tehát mégis kell mosniuk ezeket. Éppen kell szándékosan enni homokot valaki. Tehát lássuk, hogy gyerek ezt csinálja, és akkor elengedi. Tehát mégis kell megelőzni betegségeket, de kell bevenni a pozitív baktériumokat. Kell többet inni jogurtot. Ez egy jó példa. Valaki egyáltalán nem használja jogurtot. Ez nagyon jó tejtermék, ahol van millió és millió pozitív hatású baktérium, ami védi egész szervezetünket. Tehát ha a bélflóra jó, jó minőségű, akkor ez egy bariéra sok-sok fertőző betegség ellen, úgy tűnik, hogy néhány rák betegség ellen is érdekes. Tehát nagyon hasznos és fontos élni harmóniába baktériumokkal, a saját baktériumokról. Tehát ez egy külön terület, amiről egyszer érdekes lenne beszélni.
4: Ugye említettük itt gyerekeket, felnőtteket, és sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy akár a szülő elküldi a gyereket úgy, vagy mi is eljövünk munkára úgy, hogy igazából azt mondjuk, hogy csak egy enyhe megfázás, nincs semmi bajom, végig tüsszögjük a dolgokat, vagy kölgünk, és akkor már meglett a baj, de mi az a pillanat, amikor tényleg azt kell mondani, hogy akkor ne menjen közönségbe senki?
5: Első helyen a láz. Ha magasabb, mint 38, akkor biztos nem kell menni, mert ki tudja, milyen fertőző betegségről van szó, maradjunk otthon. Aztán hasmenés, ha gyakori több mint 3 naponta, tehát mondani 3 az a határ, ha több mint 3 naponta van széklet, akkor kell persze fordulni orvoshoz, és bármikor, mikor van valami furcsa jel, valami, amit eddig sose nem volt nekünk, tehát valami bír lenni erős fejfájás mondjuk, tehát nem tipikus, mindig van valami fejfájás, vagy bír lenni, de amikor néhány orvosság után sem múlik az a fejfájás, akkor forduljunk, mert bír lenni, hogy agyhártya gyulladás kezdett. Tehát ez komoly dolog. Persze legjobb sose nem menni iskolába se dolgozni, ha bármilyen van tünetek, de nem lehet így, akkor nagyon sok hiánya lenne a iskolából, óvodából, munkahelyről, tehát mégis sokszor betegek megyünk. Sajnos ez a realitás.
4: Ugye azt mondta, hogy ez a realitás, akkor beszéljen arról, hogy a munkájában mit tapasztal, hogy az emberek azok tudatosak az ilyen dolgok tekintetében, vagy kezdjük elengedni magunkat?
5: Hát, ha beszélünk konkrét a felső légúti fertőzésekről, a maszk nagyon jó dolog, alig-alig használjunk, elsősorban az egészségügyben. Mindig van olyan hír, hogy mondjuk rá Batut, vagy minisztérium, attól közlemény, hogy muszáj használni maszkokat egészségügyben. Hát kérem szépen, egész évben kell használni. Ha megyünk Amerikában, hát mindenkinek van, vagy kesztyű. Nálunk Szerbiában, vagy nem csak nálunk, tehát kesztyű nincsen, maszk nincsen, beszélik egészségügyi dolgozókról, és akkor nagy csoda, decemberben muszáj használni ezeket, és alig várunk azt, hogy március-április napot, mikor nem lesz kötelező. Tehát ilyenek vagyunk. Akkor mit bírok mondani ilyen hétköznapi emberekről? Sajnos.
4: És akkor beszéljünk még így a vége felé, hogy mire lehet számítani az előttünk álló hetekben, ugye az őszi téli szezon kezdődik lassan, a hőmérséklet még nem ezt mutatja, de igazából a kalendárium igen. Mely fertőzések jelenthetnek majd nagyobb kihívást, és hogyan készülhetünk fel ezekre?
5: Tehát még egyszer a respiratorikus szincíciális vírus az lesz biztos magas számban, adenovírusok, amiről alig-alig beszélünk, és nem sokára influenza is itt lesz, mi már várunk a védoltásokat, mindig szeptember végén, esetleg október elején érkeznek, megfelelő mennyiségben, tehát influenza is itt lesz, és kell mondani, hogy COVID-19 sok-sok mutáció még itt van, fognak maradni, de szerencsére, szerencse is fontos dolog, klinikai szempontból nagyon enyhe, vagy közép súlyos tüneteket fog okozni. Tehát növekedésről fogunk beszélni, ez reális dolog, de attól is függ, meddig lesz ez a relatív enyhe ősz, már bementünk az őszbe.
4: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, hogy mindenről beszélgettünk. Dr. Bócki Nebojs, a járványügyi szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltam a műsorban.
5: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, újabb nehéz tél vár az állattenyésztőkre. A gyenge kukoricatermés idén is nehéz helyzetbe hozta a gazdákat. A saját takarmánykészletek sok helyen nem elegendőek a teljes téli időszakra, ezért ahol hiány mutatkozik, ott vásárolni kell. A gazdák szerint azonban nem csak a mennyiség, hanem az állatok számára megfelelő minőségű takarmány biztosítása is egyre nagyobb kihívás. A következő percekben Szalai Géza ludasi tejtermelővel hallhatnak beszélgetést, aki Trafek Violetta az ágazati nehézségekről és a mindennapi kihívásokról kérdezett.
2: Az önök fő profilja, tejtermelés, miből áll a teheneknek a napi tápláléka?
3: Silótakarmány, hereszéna, szenázsok, adalékok, hát mix kocsiba belerakunk mindent, és akkor így kiosztjuk nekik minden reggel a megfelelő takarmányt. Hát egyre nehezebb az előállítása, úgymond, mert hát itt a szárazság a nyakunkon, lucernával vagyunk bajba, tehát szinte azt ott vásárolom, mert nem lehet betakarítani eleget meg. Hát előre kell gondoskodnunk, sajnos, mert kukoricából tudtuk, hogy nem lesz semmi, le lehet csilózva, de ott sincs meg a kellő mennyiségű takarmány, tömeg, nincs is benne érték. Hát ezt nem tudtam volna ezelőtt 20 évvel, hogy megvan a tehén kukorica nélkül, hát sajnos azelőtt a toxinokkal volt probléma, most meg már nincsen toxin sem, még nincs termése belőle, csak magát silót csinálunk belőle, és akkor tele van úgymond a gyomra, de megvannak ilyen kalászos, tehát buza, árpa ledarálva, hozzáadjuk a takarmány kiegészítőket, premixeket is, nem olyan a tejhozam, mind amilyen kellene, hogy legyen, de túléljük vele. Meg ő rajta most per pillanat, az állam gondoskodik rólunk, valamennyi haszon van, mert lássuk mi a növénytermesztés. A növénytermesztés az tiszta, mínuszos, esetleg egyes termékek ki tudták hozni a nullát, úgymond.
2: Épp erről többször is beszéltünk az elmúlt években, hogy gondban volt a tejtermelés helyzete itt Szerbiában, és most meg oda lyukadtunk ki, hogy a szárazság miatt növénytermesztésnél nagyobb gondok ütötték fel a fejüket.
3: Hát én is inkább növénytermesztő voltam, ez a tejágazat, ez a mellék foglalkozás, hát jó, itt dolgozó munkások is megcsinálták, de nem ez volt az fő profilom. Sajnos most már változott, tehát a növénytermesztés az nullás, most már itt ezt a negyedosztályú földjeink vannak, itt 6. éve szárazság van. 3 éve már nincsen termés, csak ilyen tonnákat érünk át. Ez, a gabonából az idén 2 tonna lett, tehát ez még a múlt évben 3-3,5. De hát ez a régió, tehát vannak különbségek. Tavasszal Szabadka közvetlen határában 60-80 literes volt itt Ludason, 20, tehát az órűt különbség is. Hogyha haladunk Kanizsa felé, azon a részen, Bánáti oldalon még kevesebb is. Ennyiből nem lehet semmilyen növényt úgymond termelni. Hát megteremő, de mire elég az. És akkor most gondba vagyunk, hogy egyáltalán a jövőre érdemes kukoricát is tenni, vajamelyest, mert hát ez, ebből nem lesz semmi. És akkor a kalászosokkal meg az a probléma, hogy én félek attól, hogy mindenki kalászos teszt velem együtt, és aztán, hogyha lesz egy tűzveszély, hát leégünk mindenki, mert hát nincs a táblák közt, nem lesz különbség, csak kilométerekre kalászos, és nincsenek fasorok, nincsen semmi, úgyhogy veszélyesen átalakul a klímánk.
2: Visszatérve egy kicsit a tehenek etetésére, említette, hogy silóztak, meddig, hány hónapig tartanak ki ezek a készletek, és mikor jöhet el az a pont, amikor úgymond mindent be kell majd szerezni?
3: Mondjuk előrelátók vagyunk, meg szerintem bárki, aki jószággal foglalkozik, azért annyi kukoricát vett, hogy azt lesilózi, és ahhoz lehet venni kiegészítőket. Most itt lesz a csemege kukoricának a hulladéka, a cukorrépának a mellékterméke, csak ez mind pénzbe kerül, azt amúgy se állunk valami rózsásan, és akkor még ezeket a kiadásokat pluszba muszáj. Tehát ha ki akarjuk tartani az állományt, muszáj neki előre biztosítani, és még nem is, hogy előre, hanem bebiztosítani, mert vetünk rozsokat. Hát de ha így ez, mikor kell az a rozsma, ki, mikor nől az még meg? Tehát hogyha már most hónap, 3 hónapja itt nem volt, itt úgymond számottevő eső, vagy már több is, mi a garancia, hogy 2 hónap múlva lesz még eső? Lehet, megjöhetnek egy hidegek is, és akkor ez az elvetett, hát most úgy vetünk, hogy belevessük majd a megtárcsázott egy kis porba, belevetünk, itt nem lehet semmit se csinálni. Tehát nagy a bizonytalanság sajnos.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt a 107,1-en.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a napindító, itt a 107,1 MHz-en, méghozzá Varga Miklós felvétele volt az egyik utolsó, énekel majd még nekünk Kiház Gábor, de Varga Miklós a Vén Európa, ezt szólt itt a 107,1-en, sokan mondják, hogy igazából ez az egyetlen slágere van, de nem, mert hogy nagyon sok zenekarban, formációban fordult ő meg, illetve volt olyan külföldi sláger, amit átültetett magyarra, és úgy énekelt, úgyhogy van még nagyon sok minden, ami köthető hozzá, de valahogy ezt adták annak idején legtöbbször, meg aki emlékezik az István a királyra, bár a legelsőben, ugye, amit fölvételeztek, ott csak a hangját adta, és más volt a színész, de utána pedig ő volt az, aki a produkcióban visszaadta azokat az elementáris dalokat, amelyeket azóta is hallgatunk, szeretünk. Aki itt volt önökkel, az nem más, mint a napindító szerkesztője, Kaszuli Violetta, valamint Váradi Valentin, aki azért felelt, hogy minden hang a helyre kerüljön, és jó magam a műsorvezetője, Agárdi Gábor, aki pedig hamarosan érkezik a Mozaikkal, az nem más, mint kolléganőm Csernai Panna, köszöntelek a műsorban.
3: Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat.
2: Te egyszer mesélted, és azt hiszem, hogy ebben a műsorban is, hogy te mindenféle zenét hallgatsz, az operettet is, meg ilyen dolgokat, de ezt a régi rockzenét, magyar rockot, Varga Miklós, P-Box, P-Mobil, ilyen dolgok, ezek mennyire?
3: Kimondottan szeretem egyébként a Vén Európa című számot, és pont a Varga Miklós, több feldolgozás is van már azóta,
2: van.
3: De hogy pont ahogy az ő hangjával, tehát annyira csodálatos ez a szám, hogy egyszerűen felülmúlhatatlan.
2: Ez tényleg szépen mondtad. Vén Európa, de mi megyünk is tovább. Te mivel várod a hallgatókat, mivel készültél a mai Mozaikban?
3: Várom a hallgatókat, ez így igaz, mégpedig azért is, mert több érdekes témával készültem. Egyrészt Magyar Kanizsára telefonálunk majd, mert a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola 125 éves, és az intézmény igazgatójával beszélgetek majd erről a jubileumi ünnepségről. Múlt héten már az iskola tartott egy megemlékezést erre az alkalomra, de most akkor átbeszéljük az igazgató úrral, hogy pontosan mit érdemes tudni az intézményről. Illetve Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora érkezik majd a stúdióba, hiszen őszi gyertyafényes koncert sorozat lesz a Szabadkai Zsinagógában. Ennek részleteiről beszélgetünk, és nyugatbácskai programokat is ajánlok majd a hallgatók figyelmébe, illetve szeptember 25-én, pénteken 17 órakor megnyílik Korponai Zsolt kiállítása a Csókai Művelődési Ház előcsarnokában. A művésszel beszélgetek majd magáról a tárlatról.
2: Említetted a 125 éves oktatási intézményt, régen mindig voltak ezek a futó poénok, amikor még én voltam iskolás, hogy olyan idős az intézmény, hogy már nyugdíjba mehetne, be lehetne zárni, de vicc egyébként, de ezt a gyerekek szerették volna mindig, hogy jaj, hát mikor zár be az iskola, most már olyan régi ez meg. Ugye mindig változó, mert volt egy idő, amikor jaj, hát szeretünk menni az iskolába, aztán nem, aztán megint a társaság miatt nagyon jó, hogyha megyünk, meg amikor gimnazista voltam, akkor meg arról voltak, hogy jaj,
3: már megint iskola.
2: Megint iskola, meg voltak egyes tanárok, akikről mondták, hogy hát minden évben elhíresztelték egyik-másik tanárról, hogy nyugdíjba fog menni, és akkor kiderült, hogy nem.
3: Szeptember 1-én minden kiderül.
2: Igen, és akkor mindig kiderül, de hát jó, hát ez ilyen dolgok, ezek minden esetre jó témák, és utána azért még, aki ugye maradna velünk, az hallgathatja a körhintát is, mert hogy az is lesz, jegyet lehet ráváltani, illetve minden más műsor, muzsikálamozi, és amit még szeretnek a hallgatók, úgyhogy mindenféleképpen érdemes bennünket hallgatni. Panna, köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad. Mi pedig hangolódunk rá az őszre, mert hogy van egy olyan felvétel, amit sokan földolgoztak, de talán Ihász Gábor alkotta meg, illetve énekelte a legjobban, elfújja a szél, ha kell, ha nem a falevelet. Igazából az utcaseprők is ezt szeretik, hogyha elfújja a szél, és nem nekik kell. Erről voltak régen versek is, egy francia vers is Prévertől, aki teheti, olvassa el. Minden esetre most Tihász Gábor énekel nekünk, elfújja a szél, ha kell, ha nem, és minket is hamarosan napindítósokat elfúj, és marad itt a Mozaik. Köszönöm mindenkinek, jó rádiózást, és ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma kezdődik az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást. Ma délután 1 órakor tartják a Szerbiai Elektronikus Média Szabályozó Testület, vagyis a REM tanácsának 4. alakuló ülését. A testület az előző 3 ülésen nem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van. A 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Tanácsai által jelölt csoportot képviselni, egyelőre nem választották meg. A jelölés eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig.
0: Választások 2026.
2: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta: minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni, és személyesen meghallgatni az ott élők problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról is, mit kellene a pártnak másként csinálnia. A VMS 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdagságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként két útvonalon, észak és dél felé indultak útnak Szerbiában, hétfő este megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagyszámú polgár várta őket, de szerb haladó párt aktivistái is megjelentek, akik a közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a Városháza épülete előtt. A jelenlévőkhöz a kerékpárosok mellett szólt Snezana Gordić, az egyetemista lista jelölte, az Újvidék Egyetem pedagógiai karának tanára is.
0: Választások 2026.
2: Életét vesztette egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlensége egy szabadesést szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartott, ahol nem lett volna szabad lennie. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött, és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környéke jelenleg 16 fok van, és gyenge északi szél fúj. Ma marad a napos gomoly.

0: Hogy felhős időjárás számottevő csapadék nem várható, a hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: Friss hírek minden órában.
3: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Reklámot hallottak.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Dolly-ról után mozaik műsorunkkal folytatjuk az adást, ne állítsanak hát az állomáskeresőn, szokásosan egészen 14 óráig, minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó lesz itt a műsorban, de mielőtt rátérnék a részletekre, szeptember 22-én köszöntök minden Móricz, Emerita, Mór, Otto és Tamás nevű hallgatót névnapja alkalmából, akik pedig születésnapot ünnepelnek, őket sem felejtem ám el, jó egészséget és örömteli napot kívánok innen a stúdióból. A mozaikban ma többek között szó lesz arról, hogy 125 éves a magyar kanizsai Jován Jovanovics Zmáj általános iskola. Az intézmény igazgatóját kérdezem majd a jubileum kapcsán. Továbbá a szabadkai zsinagóga ismét gyertyafénybe borul. A komoly zene kedvelőit többek között várják az őszi gyertyafényes koncert sorozatra, de hát nem csak komoly zene lesz, kiderül majd, hogy milyen koncertek várják majd a hallgatókat. Az intézmény koordinátora mondja el a részleteket. De arról is beszélgetek majd nyugatbácskai tudósítónkkal, Lenner Témeával, hogy milyen eseményekre számíthatunk az elkövetkező időszakban, ami Nyugatbácskát érinti, és egy különleges kiállításra is invitálom majd önöket. Úgyhogy tartsanak velünk a következő órákban is, és minden mellett érkezem majd még út- és határhelyzettel, időjárás jelentéssel, árfolyammal, és természetesen a közérdekű információkról sem maradnak le. Ha pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük vagy üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak nekünk SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra, vagy keressenek minket a Facebookon. Műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallják. Kezdődjön a mozaik, kellemes rádiózást kívánok, Gáspár Laci énekel most nekünk.

Útlezárásra kell számítani Szabadkán, szeptember 21-e és 30-a között szennyvíz csatorna építési munkálatok miatt lezárják a Kőrös utcát a körforgalomtól a Kopaonik utca kereszteződéséig. A munkálatok szakaszosan zajlanak, minden nap reggel 7 és délután 16 óra között teljes útlezárásra kell számítani, azon kívül pedig a forgalom rendesen zajlik. A kivitelezés idején a közlekedőket arra kérik, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A munkálatok egyébként a Tiszta Szerbia projekt keretében zajlik. Na de azt is nézzük meg, hogy az utakon milyen helyzet áll fenn. A legfrissebb információim szerint Tornyoson az önkiszolgáló előtt rendőri ellenőrzésre lehet számítani, illetve a szabadkai Iván Szárics szakközépiskolánál is radaroznak a rendőrök, úgyhogy mindenképp vezessenek óvatosan és körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0 640-es telefonszámon. 064 131 0 640. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szó.

Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Közérdekű információval érkezem most önökhöz. Karbantartási munkálatok miatt több településen áramkimaradásra kell számítani. Nézzük, 11 óra után hol várható áramszünet. Bajsán, a Proletár utcában, valamint a Rövid és a Kereszt utca egy részén 11 óra és 12 óra között nem lesz áram. Középszálláson, a Lenin utcától nyugatra fekvő utcákban 13 óra és 14 óra között. Szabadkán, a Zágorje, a Split, a Radojka Lakik, a Jeszenica, az Izidora Szekulic, a Titográd utcában, a Radanováci és a Kis Radanováci tanyákon, a Kőrös utca egy részén, a Jován Ducsik, a Jelena Tjetkovic, a November 10, az Északi és a Gyevgyelia utcában, illetve a Majsai út egy részén sincs áram már 9 óra óta, egészen 13 óráig nem lesz. De Szabadkán a Március 8 és a Mátyás Gubec utca sarkán, valamint azon a környéken 12 óráig nincs áram. Még mindig Szabadkán vagyunk, ugyanis a Bojana utca elején és a Frányos-Szupiló utca egy részén 13 óra 10 és 14 óra 10 között nem lesz áram. Palicson, a Vikken telepen már 9 óra óta nincs áram, egészen 11 óra 30-ig nem lesz. Ami pedig Bácskossuth falvát illeti, a Bajsai úton és a környéken 15 óra és 18 óra között nem lesz áram. Bővebb információkat olvashatnak a Pannon RTV honlapján, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat is, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának bármiről is, akkor van mód a pótlásra. Most zenélünk tovább, egy angol Grammy-díjas zeneszerző következik, mégpedig Mike Oldfield.

0: Minden, ami érinti Önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van. Hát hűvös, többnyire derült reggelrel indult a nap. Számottevő csapadék környékünkön azonban nem várható. Az északnyugati szél azonban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 21 fok között alakul. A lehűlés mérsékelte a parlagfő pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas. A következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten alakul. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, ma már nem lesz felettünk front, de az észak felől beáramló hidegebb levegő miatt hidegfronti tünetek még jelentkezhetnek, tehát felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, ízületi bántalmak léphetnek fel, és egyesek fáradékonyabbak, álmosabbnak érezhetik magukat. Így továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre mindenképp figyeljünk. 10 óra 48 van, a Mozaik első óráját zárjuk, maradjanak velünk a folytatásban, ugyanis a következő órában Magyar Kanizsára telefonálok, a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola 125 éves jubileumáról lesz szó, illetve a Szabadkai Zsinagóga koncertsorozatáról is beszámolok a Zsinagóga Alapítvány koordinátorával, Illés Hajnalkával, aki a stúdióba érkezik, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.

0: hírek.
1: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget, csak nem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást.
2: Választások 2026.
1: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, emelte ki dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni és személyesen meghallgatni az ott élő problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról, mit kellettne a pártnak másként csinálnia. A VMS listáját egyetlen nap alatt 9531 aláírással támogatták, csak nem kétszer annyival, mint amennyi az induláshoz szükséges volt. A VMS elnöke szerint ez jó kezdet volt a kampánynak, az eredményt azonban a választás napján kell majd szavazatokra váltani. A párt 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdaságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként két útvonalon észak és dél felé indultak útnak Szerbiában, hétfő este megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagy számú polgár várta őket, de a szerb haladópárt aktivistái is megjelentek, akik közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a városháza épület előtt.
2: Választások 2026.
1: Felelősségre, kölcsönös tiszteletre és kompromisszumkészségre van szükség a jelenlegi globális kihívások közepette, üzente Alexander Vučić New Yorkból. A szerb államfő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol szerdán az általános vitában szólal fel. Vučić részt vesz a partnerek a multilateralizmusért, a nemzetközi jogért, a békért és a jólétért elnevezésű magas szintű csúcstalálkozón is, melynek célja a multilaterális együttműködés megerősítése, valamint gyakorlati megoldások keresése a közös globális kihívásokra. Vučić New York-i tartózkodása alatt emellett számos világpolitikai vezetővel és a nemzetközi közösség képviselőivel folytat kétoldalú megbeszéléseket. Az ENSZ közgyűlés általános vitája mától szeptember 28-áig tart, a rendezvényen közel 130 állam és kormányfő vesz részt. Az egységes orosz párt szerezheti meg a legtöbb mandátumot története során az orosz állami duma mostani választásán. Az előzetes eredmények szerint a Vlagyimir Putyin elnök által támogatott kormánypárt a 450 fős alsóház 355 helyére számíthat, közölte az Orosz Központi Választási Bizottság. A szeptember 18-a és 20-a között megtartott választáson az egységes Oroszország a pártlistákra leadott szavazatok 57,83%-át szerezte meg, és a 225 egyéni választókerületből 208-ban is jelöltje vezetett. A párt ezzel megdöntheti a 2016-ban felállított 343 mandátumos eddigi rekordját. A mostani voksolás volt az első parlamenti választás Oroszországban a 2022-ben Ukrajna ellen megindított teljes körű háború kezdete óta. A választással egy időben regionális és helyhatósági voksolásokat is tartottak. A részvétel a véglegesítés előtti adatok szerint meghaladta az 59%-ot. Az orosz választási hatóságok szerint a végleges eredményeket szeptember 25-éig hirdetik ki.
0: Időjárás.

0: Szabadkán és környéke jelenleg 18 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Marad a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható. Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, és napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk majd.
1: Friss hírek minden órában.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: 107,1 MHz.
2: Reklám következik.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
5: Reklámot hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió
2: hullámain. 125 éves jubileumát ünnepelte a magyar kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola. Az évforduló alkalmából a múlt héten ünnepi műsorral emlékeztek meg az intézmény történetéről, az iskola épületében pedig egy történelmi sétával is felidézték az elmúlt 125 év fontosabb pillanatait. Az évforduló kapcsán most az iskola történetéről, a jubileumi rendezvényről, valamint az intézmény jelenéről és mindennapjairól beszél Szepesi Zoltán igazgatóval. Jó napot kívánok, köszöntöm a Mozaikban.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hát 125 év nem kis idő, mit érdemes tudni az iskola épületről és annak történetéről?
3: Valóban úgy gondoljuk mi is, hogy ez egy nagyon szép évforduló, ugye próbáljuk így is úgy is fordítani, egy 8. évezred, hogy még nagyobb számokkal tudjunk, összehasonlítani. Azt kell tudni, hogy az iskola az a központban lévő épület, az Máj iskola, az 1901. szeptember 15-én kezdte meg a működését leánynevelő intézetként, egyházi keretek között, és a 100. évfordulót ugye 2001-ben ünnepeltük, és úgy gondoltuk, hogy most megint egy kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy egy kicsit az iskolára irányítsuk a figyelmet, kicsit magunkra figyelhessünk, és megünnepeljük azt, vagy megemlékezzünk arról, hogy itt azért szervezett formában mégiscsak elég régóta zajlik az oktatás. Ahogy említettem, itt az leánynevelő intézet volt, az első világháború és az első világháborúig, ott a háború során katonai kórház is működött az épületben, és akkor aztán a háború után visszakapta az oktatási jellegét az épület, és onnantól kezdett folyamatosan az általános oktatási kereteken belül működik. A két világháború között még egyházi működtetésben, és aztán a második világháború után már állami szervezésű iskolaként. Maga az épület nyilván a kornak megfelelően, a kor igényeinek megfelelően modernnek számított, azóta már az elmúlt 125 év az nyilván meglátszik rajta, és nagyon büszkék vagyunk az épületnek a patinájára, és én nyilván azért dolgozok a munkatársaimmal, hogy azért visszaszerezzük az épületnek a régi fényét.
2: Azért több mint egy évszázad alatt természetesen nagyon sok minden történt az intézményben, ahogy említette a világháborúkat is. Melyek azok a fontosabb időszakok vagy események, amelyek meghatározták azt a 125 évet?
3: Én úgy gondolom, hogy az iskolának az életében a történelmi korszakoknak a lecsapódása az, amelyik végülis meghatározta ezt a ciklikusságot, vagy ezt az időszakosságot. Elsősorban ugye volt a kezdeti időszak, amit említettem is, az egyházi működtetésű leánynevel, de aztán az egyházi működtetésű iskola, aztán a következett a második világháború után az állami iskola, és akkor a mai formáját a községi iskola rendezése 1986-ban nyelte a községi iskola rendszer, és így az épület betagosodott egy nagyobb iskolába, az Máj iskolába, és a központja lett, vagy központjává vált, központi épület, adminisztratív épületté vált, és ez azóta is így van, úgyhogy végső soron az egy 40 éves múltra tekint vissza az ilyen újkori történet az iskolának. Amit még érdemes elmondani, hogy a mindig központi szerepet játszott az iskola itt a város életében. Egyrészt azért, mert jó helyen van, a központban van, másrészt pedig rengeteg kulturális esemény kötődik az iskolához. Egyéb fontos események, amik a város életét meghatározták. és ugyanúgy az iskola is próbált lépést tartani a korral, és akkor az elődei munkájának köszönhetően egy modern szárnyat kapott 2006-ban az iskola, és immár akkora a tornateremmel kiegészülve egy teljes jogú iskolaépületként működhetett tovább.
2: Ugyebár a jubileumi rendezvény múlt héten zajlott, hogyan állt össze az ünnepi program, milyen volt megünnepelni ezt a hosszú időt, ugyebár gondolom, hogy egykori pedagógusok és régi diákok is jelen voltak.
3: Abból indultunk ki, hogy a 125 év valóban az egy hosszú idő, és minél jobban megpróbáltuk azokat az embereket meghívni, vagy valamilyen módon bekapcsolni ebbe a rendezvénysorozatba, akik az iskola életében részt vettek. És így azok a volt munkatársaink, dolgozóink, tanárok, akik mi már nyugdíjasok, de korábban az iskolának aktív tagjai voltak, részt vettek ők is a rendezvényen, és egy ilyen közös áttekintése volt a jelenlegi munkatársaknak, a volt tanáraikkal közös élmények születtek, illetve közös élményeket idéztek fel. Emellett nyilván felkértük a községi vezetőket, az önkormányzat vezetőit, hogy vegyenek részt a rendezvényen is, így a községi elnöke Fejszmáner Róbert, illetve a helyi oktatási tanácsos Bagány Ágnes vett részt a rendezvényen, illetve a tartományoktatási titkár Ótat Róbert, illetve az MNT képviseletében a végrehajtó tanács tagja Varjó Potrovic Tatjana, és a szerbiai oktatásügyi minisztérium is a képviseltette magát Jelaszanikó államtitkárral ezen a rendezvényen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a módja az megvolt adva ennek a rendezvénynek, tehát hogy minden intézmény, aki valamilyen módon támogatja akár az oktatásban, akár a közigazgatásban az intézmény munkáját, az jelen volt, és úgy gondolom, hogy ez egyrészt reményt ad arra, hogy a jövőben is fontos szereplője lehet az iskolának a közösségnek. És hát nyilván az is fontos, hogy valamilyen módon a fönt említett közéleti szereplők, ezek mind valamilyen módon kötődnek az iskolához, vagy úgy, hogy tanulói voltak, vagy tanárai ennek az iskolának. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van mire büszkének lennünk, és hogy ezt mindenképpen hangsúlyozzuk is. Maga a rendezvény az úgy... Tehát magát a rendezvényt azt úgy készítettük elő, úgy találtuk ki, hogy egy kicsit megidézzük a múltat, egy kicsit bemutassuk az épületet, mert hát nagyon kevésen alkalomban, amikor az épület maga a főszereplője egy rendezvénynek, és akkor arra gondoltunk, hogy miért ne mutatnánk be közben az épületet. Tehát a rendezvény maga az udvaron kezdődött, egy csöngetéssel, és ebben próbáltuk megidézni azt az első becsöngetést, ami 125 éve történt, és akkor a csöngetés után a jelenlegi diákok, illetve tanárok kijöttek az ajtón, a közönség, az udvarban várakozó közönséghez, és az udvarban egy néhány műsorszámot mutattak be, minthogyha a beengedésre váró gyerekek játszanának az udvarban, aztán a díszterem felé haladva a díszes lépcsőházban a kantilén, a kórus, az iskolának a kórusa közösen kiváló kórus dalokat adott elő, amik egyrészt a épületnek a fantasztikus akusztikáját, másrészt pedig a tanulóknak, illetve a pedagógus kórusnak az épülethez kötődő érzelmeit volt hivatott bemutatni, és közben a nézők, hallgatók gyönyörködhettek a tényleg fantasztikus díszes lépcsőházunknak a
2: meg hát magában az épületben is.
3: Igen. Tehát megcsodálhatták néhány percig azt, hogy valóban hogy néz ki ez az épület, hogy milyen állapota van, és hogy milyen szépségei vannak, aztán pedig a díszterembe folytatódott a műsor, a díszterem pedig az eredeti épületnek a kápolnája volt, úgyhogy ott mintegy 100 meghívott vendég és kolléga, volt kolléga a pörsős gyerekeknek a műsorát láthatta, és ilyen módon kerekítve lett ezt az egész.
2: Mindenképpen méltó módon lett megünnepelve, ahogy így elmesélte, ezt is lehet leszűrni ebből. Milyen, talán térjünk rá a jelenre is, hogyan néz ki ma az intézmény, hány tanulója van?
3: Az máiskolának, mint iskolának, iskolarendszernek úgymond, 776 tanulója van, azonban itt a központi épületben ebből 289 tanuló van, tehát egy része a tanulóknak ebben az épületben tanul. Itt az épületben magyar és szerb nyelven zajlik a munka 1-től 8. osztályig. Emellett kihelyezett tagozatok vannak még Kanizsán, a Martonoson, Adorjánon és Velebiten. A másik kanizsai épületünkben szintén 8 osztály működik, szintén magyar és szerb nyelven, illetve Martonoson 8 osztály működik, szintén magyar és szerb nyelven, Adorjánon 4 osztály, csak magyar nyelven, és Velebiten 4 osztály, szintén szerb nyelven.
2: Milyen programokkal, esetleg versenyekkel, vagy egyéb tevékenységekkel igyekszik az iskola a tanórákon kívül is lehetőséget biztosítani a diákoknak?
3: Én úgy gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy próbáljuk követni a tanulóknak az érdeklődését, és megfelelő tartalmakat kínálni neki. Ezért főleg a sport, illetve a modern technológiák terén kínálunk nekik
2: szakköröket.
3: Különböző szakcsoportokat, szakköröket, így van, délutáni foglalkozásokat. Az egyik nagy büszkeségünk a LEGO szakkörről, LEGO robotok építésével foglalkoznak a gyerekek, és itt komoly sikereket értünk már el ezen a területen. Most is a következő versenyre készülnek már a tanulók és a tanáraik. Emellett még erős a röplabda szakkör, a gimnasztika szakkör, és hát nyilván minden más sport, ami a gyerekeknek az életével összefügg, lehetőséget biztosítunk akár iskolai kereteken belül, vagy iskolai kereteken kívül, de még továbbra is az iskolában, a focistáknak, vízilabdásoknak, kosarazóknak, gimnasztikával foglalkozóknak, szóval igyekszünk tényleg minden igényt kielégíteni. És fontosnak tartjuk azt, hogyha valamilyen olyan lehetőséget, illetve igényt találunk, amit még ki tudunk elégíteni a modern oktatás jegyében, annak eleget tegyünk, és akkor ennek meg is feleljünk, és elébe menjünk.
2: Így a beszélgetés. Igen, tessék.
3: Csak még annyit mondanák, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a községben elkészült egy modern atlétikapálya, és ez azt jelenti, hogy a körzeti atlétika versenyeknek is a házigazdái leszünk a következő időszakban.
2: Milyen terveik vannak az iskola előtt, tehát így a beszélgetésünk végén, mi lesz most a következő nagyobb feladat vagy esemény, amire készülnek, esetleg olyan fejlesztések, amiket szeretnének megvalósítani?
3: Köszönöm a kérdést. Valóban most ez a 125 éves évforduló, ez rákényszerített minket arra, hogy elgondolkodjunk, nem csak azon, hogy mire lehetünk büszkék, mi adja ennek az épületnek a patináját, hanem azon is, hogy mi az, ami, milyen felelősséget ez ránk ró, mit jelent ez nekünk, és hát elsősorban a körülményeknek a javítása, akár az épület állagát illetően, akár a tanulóknak a kényelmét, vagy tanulási lehetőségét illetően. Úgyhogy a tavalyi évben lezárult az épület ablakcserének, vagy nyilázáró cserének a második fázisa, és ezáltal egy újabb lépést tettünk abba az irányba, hogy az épületnek az állagát, patináját, szépségét és hosszantartóságát megőrizzük, úgymond. És akkor a következő időszakban az lesz a feladatunk, hogy az épület állagát tovább javítjuk, akár a homlokzatnak, akár a tetőnek a javításával, szépítésével, a homlok szépítésével és a tetőzet javításával. Úgyhogy ez nagy terhet ró ránk, az a 125 év, és hogyha szeretnénk az utódoknak megalapozni ezt a kölcsön kapott bizalmat, akkor mindenképpen arra kell törekednünk, hogy még 125 évig működjön az iskola, és mindent ennek rendelünk alá. Úgyhogy a következő időszak az további fejlesztésekről szól, főleg az épületnek az állagát illetően, illetve a belső fejlesztésekről, amik a tanulóknak, az igényeinek a kiszolgálását szolgálja majd elsősorban.
2: További jó munkát kívánok akkor, és sikeres tanévet a diákoknak. Szepesi Zoltán igazgató úrnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ősszel különleges gyertyafényes koncert sorozat várja a közönséget a Szabadkai Zsinagógában. A stúdióban köszöntöm most Illés Hajnalkát, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátorát, akivel a koncertek részleteit ismertetjük. Jó napot köszöntöm itt nálunk!
3: Szép jó napot kívánok én is mindenkinek és önnek is, kedves Panna!
0: Hát ismét gyertyafénybe borul a Szabadkai Zsinagóga, korábban már volt hasonló koncert. Milyen visszajelzéseket kaptak a közönségtől? Miért döntöttek úgy, hogy most ősszel ismét megszervezik a koncertsorozatot?
3: Az az igazság, hogy Vivaldi 4 évszakának hatalmas sikere volt, és magának a gyertyafényes hangulatnak, és úgy gondoltuk, hogy ha már vannak gyertyáink, akkor miért ne használjuk őket? Első alkalommal szervezünk koncertsorozatot, és most így az ősz közelettével úgy gondoltuk, hogy az ősz egy ideális évszak egy ilyen hangulatos hangversenysorozathoz. Három stílusban gondolkodtunk. Ugye az első gyertyafényes hangverseny a gyertyafényes Gershwin-est lesz, New York-tól Párizsig, amerikai ritmusok 2 zongorára, szeptember 28-án, azaz jövő hétfőn este 7 órától, ugye a Görög Sister zongora duó, Görög Noémi és Görög Enikő lépnek fel. Tehát ez egy stílus, amelyben ugye amerikai dallamok, különböző stílusok fognak megszólalni. És akkor már november 9-én egész más hangulatot fogunk a gyertyafények segítségével varázsolni, mert hogy más stílusú zenével készülünk. Ugye Mozart requiemje egy olyan oratórikus mű, amely valóban világhírnévnek örvend, és így az őszi időszakban különösen meghitt hangulatot tud teremteni. A virtuózó orkesztrát kértük fel, és Paskó Csaba vezényletével fogják ezt az oratórikus művet előadni, ami valóban egy monumentális hangzás lesz. Segítségükre fog lenni a Budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusa. Azt kell tudni erről a kórusról, hogy Magyarország szerte több szakrális épületben felléptek, már valóban olyan hírnévnek örvendenek a szólistáikkal együtt. Ugye Mozart requiemjében 4 szólista is van, amellyel azt gondolom, hogy valóban emelni fogják az est színvonalát. A harmadik, tehát a koncertsorozat harmadik eseménye pedig az őszi gyertyafényes jazzest, és Varga Iván és barátai már bemutatkoztak nekünk a Romantic Show-ban február 14-én a Szerelmesek Világnapján, most pedig őszi jazz hangulatú zenéket fognak hozni, lesznek magyar dalok is, de hát főleg a nemzetközi őszi slágerekhez nyúlunk, lesznek olyan nagyon ismert őszi dallamok, amelyeket mindannyian dúdolunk egy-egy bekuckózós délutáni este, ezeket élő fogjuk hallani, ami érdekessége, egyik érdekessége ennek a hangversenynek, hogy Dudás Bea és Varga Dávid fognak, ugye ők a szólisták, tanár és diák, úgyhogy őket se kell bemutatni a szabadkai közönségnek. Ami érdekesség az egész koncertsorozatnak az, hogy szabadkaiakkal dolgozunk, kivétel a budapesti kórus, de ismét azt szeretnénk bemutatni és bebizonyítani, hogy a városunkban és ebben a közegben, a vajdasági magyar kulturális életben igenis vannak olyan tehetségek, amelyekkel valóban magas színvonalú hangversenyeket tudunk szervezni.
0: És hát elmondható az is, hogy akkor mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb koncertet, hiszen 3 műfajban lesz a koncert sorozat, ugye, mint említette is. Hogyan tudnak jegyet váltani az érdeklődők a koncertekre?
3: Ezúttal egységes árat állapítottunk meg mindhárom hangversenyre, hogy egyszerűsítsük ugye a jegyértékesítést. Voltak olyanok, akik már mind a három hangversenyre megvásárolták a belépőiket. Volt olyan, aki csak a Gershwin-estre vett, vagy épp csak Mozartra, vagy az őszi jazzre. Viszont a cél valóban az, hogy ismerjük meg az ősz mindhárom zenei arcát, és én valóban mindhárom hangversenyt a hangverseny publikumunk figyelmébe szeretném ajánlani, annál is inkább, mert valóban egy szabadkai viszonylatban, vajdasági viszonylatban olyan árkategóriákat állapítottunk meg, amely valóban mindannyiunknak hozzáférhető. Ugye a már szokásos, tehát az alapítványunk által szervezett hangversenyeken 5 szektort állapítottunk meg, ez most már visszamenőleg több évre, tehát van a piros szektor, a földszinti padok, itt 1500 dinárért lehet jegyeket váltani, a galéria középső szektorának alsó része, ami közvetlenül a bimára, azaz a pódiumra lát, az a sárga szektor, amelyet 1200 dinárért értékesítünk. A galéria kék szektora ezúttal is a jobb és bal első és második sor, ahonnan még tökéletesen látszik, ugye oldalt a pódium. A szürke szektor ezúttal is a földszinti pótszékek szektora, ez 1200 dinárért értékesítjük, ugyanis a földszinten a pótszékekről tökéletes a hangzás és a látvány is. A galéria fehér szektora pedig a jobb és bal középső felső sorok, ahonnan csökkentett a láthatóság, ezeket a helyjegyeket 500 dinárért értékesítjük. Ami nagyon fontos az, hogy a zsinagóga munkaidejében bármikor be lehet jönni, tehát 2-től péntekig 10 és 18 óra között meg lehet vásárolni a belépőket, ezen kívül hétvégenként 10 és 14 óra között, és a mindhárom hangverseny előtt is jegyértékesítés lesz, de én mindenkinek azt javaslom, hogy inkább vegyük meg előre a belépőket, mégiscsak elegánsabb egy előre váltott belépőjeggyel megérkezni a hangversenyre, és nem utolsó percben vásárolni, viszont ezt a lehetőséget is fenntartjuk, ugyanis Zentáról, Topolyáról, Zomborról, Magyar Kanizsáról, akár Újvidékről érkező a publikumunk is akkor a helyszínen meg tudja vásárolni a belépőjét.
0: Biztos vagyok benne, hogy sokan ellátogatnak majd a koncertre, hiszen már számos rendezvény megvalósult, kimondottan teltházas eseményekről beszélhetünk, és szerintem ez idén is így lesz, főleg most az őszi időszakot, ha nézzük. Hol tudnak az érdeklődők bővebben tájékozódni, akár a koncertekről, akár a közelgő eseményekről?
3: Egy nagyon aktív Facebook profillal rendelkezik az alapítvány, én azt javaslom mindenkinek, és fáradhatatlanul minden beharangozásnál, rendezvényen is szoktam mondani, hogy kövessék be a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány Facebook profilját, van egy aktív honlapunk is, ott is tudnak tájékozódni, de természetesen a közösségi médiafelületeken napi több poszt is megjelenik, most például a Gershwin-estről, Kett csillálólag bemutatni a görög lány. Bemutatjuk azt, hogy mennyire egyedi az, hogy két zongorán fognak játszani. Úgyhogy azt javaslom, hogy az információkat a közösségi médiafelületeken kövessék be, de nyugodtan lehet nekem e-mailt írni, fel is lehet hívni, mindenki rendelkezésére állok. Annyi a kérésem, hogy akik nem szabadkaiak, és amennyiben nem tudnak személyesen bejönni a jegyeket megvásárolni, írjanak e-mailben, félre fogjuk tegni, csak arra kérem, hogy akkor ne legyen az, hogy nem jönnek el, hanem akkor várjuk őket a hangverseny előtt, és akkor a jegyek ott fogják őket várni az infópulton.
0: Illés Hajnalkának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én kívánok nagyon szép, hangulatos és emlékezetes koncertet a zsinagógában.
3: Köszönöm szépen a meghívást, hogy ismét be tudtam harangozni ezt a rendezvénysorozatot, és valóban mindenkit sok szeretettel és nyitott szívvel várunk mindhárom hangversenyre.

0: Időjárás.
1: Közlekedés. A mindennapok hírei
0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Búcsúzunk a délelőtti óráktól, hamarosan híradó következik itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, majd a folytatásban délután nyugatbácskai programokról számolunk be a hallgatóknak, és egy különleges portré kiállításra is invitálom majd önöket, amely pénteken lesz Csókán. Jövök a részletekkel, de addig pedig zenélünk. Kellemes rádiózást!

0: támogatás. Ma ismét alakuló ülést tart a REM. Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán, és életét vesztette egy szerbiai állampolgár az Oktoberfesten, mondom a részleteket. Ma megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állami támogatást. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják a 6000 dinárt. Csak nem 1,7 millió személy igényelte éjfélig az állami támogatást. A polgárok többsége a Postabankban kaphatja majd készhez a 6000 dinárt. Amennyiben külön jelentkezés alapján utal az állam, akkor a Postabankban nyitott célszámlára érkezik az összeg, és nincs szükség külön számlanyitására. A pénzt a személyi igazolvány felmutatásával lehet felvenni a szerbiai posta bármely kirendeltségében. A célszámlára beérkezett támogatást egy éven belül kell felvenni. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra és a szociális segélyre jogosultakra is. Az ingyen részvényesek többsége a Postabankban várhatja a 6000 dináros támogatást, ám ez nem mindenkire vonatkozik, akiket nyilván tart a részvény alap, de az ingyen részvények értékesítését annak idején másik bankon keresztül intézték, azok a saját pénzintézetüknél vehetik fel a 6000 dináros hozzájárulást is. Ma délután 1 órakor tartják a Szerbiai Elektronikus Média Szabályozó Testület, vagyis a REM tanácsának 4. alakuló ülését. A testület az előző 3 ülésén nem tudott elnököt választani, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges legalább 6 szavazatot. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van. A 9. tagot, aki a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatok Tanácsai által jelölt csoportot képviselné, egyelőre nem választották meg. A jelölési eljárást felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig. A REM tanácsa korábban úgy döntött, hogy az elnök megválasztására irányuló üléseket minden hónap első és harmadik kedjén tartják, a mai ülés így újabb kísérlet lehet arra, hogy megválasszák a testület elnökét.
1: Választások 2026.
0: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendégeként. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni, hogy személyesen hallgassák meg az ott élők problémáit. Brasnyó Zoltán összeállítása.
2: Dr. Pásztor Bálint szerint a lakossági fórumokon településenként eltérő problémákkal találkoznak, a megélhetéstől az infrastruktúrán át az alapvető szolgáltatások hiányáig. Majdányon és Rábén például sem orvos, sem bolt nincs. A VMS listáját egyetlen nap alatt 9531 aláírással támogatták, csak nem 2-szer annyival, mint amennyi az induláshoz szükséges. A pártelnök ezt sikeres bemelegítésnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, ezt a támogatást a választás napján is mozgósítani kell. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS 12 pontos választási programja a hagyományos közösségi ügyek mellett modernebb kérdésekkel is foglalkozik.
3: Én arra vagyok nagyon büszke, hogy tartalmazza mindazokat a hagyományos elemeket, amelyek egy magyar pártot kell, hogy jellemezzenek, az oktatásra, a kultúrára, a tájékoztatásra, a civil szervezetekre, egyházakra vonatkozóan, de rengeteg modern elemet is tartalmaz. Rengeteg olyan elemet, amelyek az itthoni fejlődésünket, a vajdasági magyar közösség tagjainak a kiteljesedését szolgálja 21. században. Van benne szó digitalizációról, zöld politikáról, hazatérésről, hazavárásról, gazdaságfejlesztésről, mindazokról a modern kérdésekről, amelyek alapján azt a következtetést lehet levonni, és kell levonni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem valamilyen 19. századi kategóriákban gondolkodik, hanem valóban modern, korszerű, részletes válasza van minden olyan kérdésre, ami a ma emberét foglalkoztatja a Vajdaságban.
2: A VMS a jelölt lista összeállít

0: alapításánál arra törekedett, hogy Vajdaság minden régiója képviseletet kapjon, és a név sora a vajdasági magyar közösség minél szélesebb keresztmetszetét adja, hangsúlyozta a pártelnöke. A lista fiatalodott, az első 10 jelölt átlag életkora 43,5 év, közöttük egyetemi oktatók, orvosok, munkások és mezőgazdasági termelők is vannak. Dr. Pásztor Bálint szerint a parlamenti választás után a politikai együttműködések szempontjából új helyzet kezdődik. Számukra pedig az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak továbbra is legyen erős érdekképviselete Belgrádban. A politikus elmondta, hogy 12 év után ismét a szabadkai népkörben tart lakossági fórumot a VMS. Szavai szerint az esemény a párt magyar összefogási elmondatának is fontos szimbóluma.
1: Azért a magyar összefogás a választási elmondatunk, mert a magyar emberekkel, a vajdasági magyar emberekkel összefogva definiáljuk a programunkat, és igyekszünk megoldani a problémákat. Tehát nem azért a magyar összefogás, mert más szervezetek is állnak mögöttünk, egyébként más szervezetek is állnak mögöttünk, ez ki fog derülni a következő hetekben, de elsősorban azt fejezi ki a magyar összefogás, hogy véleménykülönbségek ellenére a vajdasági magyar emberekkel szeretnénk összefogni, és közösen intézni a közösségnek az ügyeit.
0: A beszélgetésben szóba került az egyetemista lista és annak vajdasági magyar támogatottsága is. Dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a VMS tapasztalatai szerint a magyar érdekek képviseletéhez önálló magyar politikai erőre van szükség. A kampányban megjelent, mesterséges intelligenciával készült tartalmakról és a Ratko Mladićhoz kapcsolódó vitáról is szó esett. A VMS elnöke közölte, jogi lépéseket tett egy róla készült hamis kép miatt, a VMS képviselőinek újvidéki néma csend alatti magatartását pedig személyes döntésnek nevezte. Hangsúlyozta, hogy pártja semmilyen közösséget nem vállal Ratko Mladićjal.
1: Én azt javaslom minden rádióhallgatónak, hogy dönts el, hogy a neveltetéséből, a vallási meggyőződéséből kifolyólag egy adott helyzetben hogyan járt volna el. Ülve maradt volna-e akkor, hogyha egy halottnak van egy perces néma csend, még ha az háborús bűnös is, kiment volna-e, ülve maradt volna-e. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon komoly emberi kérdések, és méltánytalan és fölháborító ezt valamiféle politikai elfként megpróbálni eladni az ellenzék részéről. Tehát bárki, ha azt állítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség bármikor a fönnállása alatt, vagy akár ma közösséget tud vállalni Ratko Mladićjal, vagy egyetért azzal az emberrel, aki népírtást követett el, és ezért jogerősen elítélték, tehát azt gondolom, hogy lelke rajta, de hát ennek semmi köze nincs a valósághoz.
0: A magyar kormánnyal való kapcsolatról dr. Pásztor Bálint azt mondta, a támogatási rendszer jelenleg is működik. Az elmúlt hetekben is születtek támogatói döntések egyes vajdasági magyar programok és intézmények kapcsán. A következő lépésekre szerinte a szerbiai parlamenti választás után kerülhet sor. Közben november 8-ára kiírták a magyar nemzeti tanácsi választást is, így a két kampány részben egybeesik. A VMS elnöke úgy fogalmazott, az MNT választáson mindenképpen magyarok fognak győzni, bárki is nyeri meg azt. Ezért pártja elsősorban az október 25-i parlamenti választásra összpontosít. Dr. Pásztor Bálint szerint ezen a választáson az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyar közösségnek a következő ciklusban is erős érdekképviselete legyen a szerbiai parlamentben.
2: A magyar közösség prioritásai, hogy a kislétszámú osztályok is megnyíljanak, a magyar falvakban működő iskolák megújuljanak, a magyar vállalkozások és gazdák meg tudjanak erősödni. Ezt Juhász Bálint mondta. A VMS intézőbizottságának elnöke a csantavérjekkel és a dusanovójakkal a civil szervezetek működését, valamint a helyi családok mindennapi helyzetét tekintették át. Vajtai Viktória és Rózsa Krisztina összeállítása.
3: A helyszíni találkozók sora Csantavéren vette kezdetét, ahol a helyi önkéntes tűzoltó egyesület otthonába látogattak el. Juhász Vilmossal a szervezet működési feltételeiről, a közösségi biztonság megőrzéséről, valamint az önkéntes tűzoltók nélkülözhetetlen munkájáról és az utánpótlás fontosságáról egyeztettek. Kiemelték, hogy a tűzoltók munkájára nagy szükség van, hiszen a tűzeseteknél a gyors beavatkozásnak különösen nagy jelentősége van. Juhász Vilmos, a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó Testület elnökségi tagja.
4: Ami a tűzoltóságot illeti, azt szeretjük legjobban, amikor ilyen csendrend van, hogy nincs riasztás, de természetesen, hogyha tűzriasztás történik, akkor a fiúk értesítve vannak két módszerrel, sziréna szóval, ezt távról tudjuk indítani, és van egy applikációs rendszerünk, amin keresztül az operatív egység tűzoltójai kapnak értesítést a mobiltelefonjuk. Ami a vonulást illeti, minél hamarabb jönnek be, akik a legelsőnek befutnak, gépkocsi vezető, tűzoltók ülnek a kocsikba, természetesen felhúzzák a védőruháit, eszközeit, és akkor vonulnak ki.
3: A tűzoltó egyesület után a program egy helyi nagycsaládnál folytatódott, majd a delegáció ezt követően Dusanovóra látogatott, ahol Kracsun Antal lakatos műhelyében a helyi kisvállalkozók helyzetéről, a szakiparosok előtt álló kihívásokról és a vállalkozás lehetőségeiről is beszélgettek.
5: A cégem az 2016-ban indult, a Prosperitáti első startup pályázatán az első komolyabb gépeket ott szereztük be. Akkor még magam dolgoztam, most 11 emberre dolgozunk. Fémkonstrukciók, hangárok, minden, ami fém, ebben foglalkozunk.
3: Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke a látogatás során a helyi közösségek és a vajdasági magyarság összetartásának fontosságát is kiemelte. Mint fogalmazott, a magyar közösség prioritásai közé tartozik, hogy kis létszámú osztályok megnyíljanak, a magyar falvakban működő iskolák megújuljanak, hogy a magyar vállalkozások és gazdák meg tudjanak erősödni.
6: Találkoztam az önkéntes tűzoltókkal, ami egy magyar kuriózum. Ezen a nyelvterületen ismert már évszázadok óta ez a tevékenység. Igyekszünk életbe tartani, és Csantavéren 60 önkéntes tűzoltó van, aki a hivatásosokkal és együttműködik, és a deliberátori homokpusztó oltásában is részt vettek bajsokkal, kisesikkel, sokan másokkal együtt. Azt gondolom, hogy olyan kuriózum, mint maga a Vajdasági Magyar Szövetség Magyar Összefogás lista a szerbiai parlament előhozott választásokon, nincs más magyar előjelő és magyar érdeket képviselő párt és pártlista.
3: A program a Csantavéri Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesületében zárult, ahol lakossági fórumot tartottak. A helyiek itt közvetlenül beszélhették át a települést érintő legfontosabb kérdéseket és felvetéseket.
7: Választások 2026.
2: Gőzerővel zajlik a munka lezárt Maisai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek. A területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezeték kiépítése is zajlik. A Maisai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Maisai híd lábánál. Ercsi Hargita, a Szabadkai Városi Tanács beruházásokkal megbízott tagja.
8: Ez a városrész most egy hatalmas átalakuláson megy keresztül. Maga a körforgalom az már, hogyha fölülről tekintenénk meg, ugye akkor már kirajzolódik a pontos nyomvonala az utaknak, de igazából a szegélyköveknek a lehelyezése van folyamatban. Ezen kívül a vízelvezetőknek az elhelyezését csinálják most. Későbbiekben majd a kövek még egy rétegkő fog rá kerülni, és végül pedig az aszfaltréteg. Most itt tömörítést végeznek. A kivitelező az tartja a határidőket, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor október végén fejeződik be maga a kiépítés.
2: Életét vesztette egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesés szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel. A pontos idő 12 óra 16 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. 5 év alatt több mint 2,4 millió euró köztársasági forrás segítette Zenta fejlesztéseit. Megújult és szabadon használható a sportpálya Gunarason. 5 színművész szerepel idén is a Pataki Gyűrű díj jelöltjei között. Mondom a részleteket.
7: Választások 2026.
2: Több mint 2,4 millió eurónyi köztársasági forrás segítette az elmúlt 5 évben Zenta község fejlesztéseit. Ezek folytatásához pedig a közösség erejére is szükség van, emelte ki dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti listájának vezetője, a párt elnöke zentai kampánykörútján. Tornyoson és Felsőhegyen is járt, majd Zentán lakossági fórumon hallgatta meg a helyieket, Rózsa Erina és Rózsa Krisztina tudósít.
3: A VMS elnöke ellátogatott a tornyosi Park Plant faiskolába, amelyet 2021-ben alapították, jelenleg 5 ember dolgozik a növények körül. Dr. Pásztor Bálint elment a helyi templomba is, ahol Barát Gábor atya megmutatta a magyar szecessziós templom belső festését. Elhangzott, hogy a Tömörkény István általános iskola fejlesztéseire több mint 358 ezer euró jutott. A településen tett látogatás fórummal zárult. Ezt követően a VMS elnöke a felsőhegyi Kólit Lászlót és Erzsébetet látogatta meg, akiknek Csorba Szabolcs falugondnok segíti mindennapjait. A falugondnoki hálózat több mint 10 éve működik. A faluban tett látogatás utcafórummal zárult a játszótérnél, amit ez év márciusában adtak át. A folytatásban a zentai Tiszavirág kajak és rekreációs klubnál járt dr. Pásztor Bálint, ahol Vartus Árpád edző a sportolók sikereiről és a megvalósult projektekről számolt be. A kampánykörút következő állomása a zentai közkórház volt, ahol a párt elnök egyeztetett többek között dr. Csáki Beátával, az intézmény igazgatójával. A nap zárásaként lakossági fórumot tartottak. Szó esett arról, hogy az elmúlt 5 évben 2,4 millió euró köztársasági forrás jutott a község beruházásaira, a Prosperitáti Alapítvány pedig 1484 pályázatot támogatott 19 millió euróval. Tóbiás József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjelöltje.
9: Kedves emberek, ismét választások vannak Szerbiában, ezen mi már nem csodálkozunk, meg szerintem önök sem, hogy idő előtti választásokat írtak ki, és nekünk ilyenkor a közösség egyetlen legitim képviselőjeként kutya kötelességünk, hogy kimenjünk a pályára és lejátsszuk a mérkőzést.
3: Burány Hajnalka elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 250 fős listáján 18 Zenta községbeli jelölt szerepel. Zenta polgármestere hozzátette, a következő időszakban is az eddig megkezdett munka folytatására törekednek.
10: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a munka folytonossága, hiszen eddig is nagyon sokat jelentett a mindennapi munkában az, hogy a köztársasági vagy akár a tartományi szinten is, ha problémába botlottunk, probléma merült fel, akkor volt kit felhívni, volt kivel konstruktívan, gyorsan problémákat megoldani, és ennek óriási értéke van a mindennapi munkában.
3: A VMS elnöke az elmúlt időszak fejlesztéseit és a vajdasági magyarság számára elnyert támogatásokat emelte ki. Mint mondta, a képviselői munka egyik fontos része, hogy olyan törvények megszületését segítsék, amelyek a vajdasági magyar közösségek szempontjainak megfelelnek, a másik pedig, hogy mennyi támogatást tudnak biztosítani. Példaként a tornyosi iskola felújítását és a felsőhegyi iskola 89 ezer eurós beruházását említette.
11: Tehát a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselete és államtitkárai csak az elmúlt 5 évben 2,4 millió eurót hoztak zentára. Mert ugye a képviselői munka az két elemből áll. Az egyik elem az, hogy hát, igyekezni kell a törvényeket olyanná formálni, amelyek a vajdasági magyar közösség szempontjainak a leginkább megfelelnek.
3: A VMS elnöke mindenkit arra kért, hogy a további sikeres munka megvalósítása érdekében október 25-én karikázzák be az ötös számot, és szavazzanak bizalmat a VMS-nek, ahogy eddig is.
2: Megújult és szabadon használható a sportpálya Gunarason. Felújították a régi rossz állapotú pályát, és a tervek szerint további sportolási lehetőségekkel is kibővítik. A helyiek szerint a sportpálya mellett további fejlesztésekre is szükség van Gunarason. Fontosnak tartják az iskola fejlesztését, az úthálózat javítását, valamint a település sportolási lehetőségeinek bővítését. Szatmári Csilla tudósít.
3: Új, biztonságosabb és korszerűbb, szabadon használható sportpálya van Gunarason. A helyiek örülnek a beruházásnak, hiszen a fejlesztésnek köszönhetően a gyerekek jobb körülmények között sportolhatnak és játszhatnak majd. Mezei Témea, a gunarasi Dózsa György általános iskola titkárnője.
12: Nagyon fontos, nagyon örülünk neki, a gyerekeink tudnak itt játszani. Eddig ez a sportpálya ez rosszabb állapotban volt, tehát egy kicsit olyan salakos volt és enyhén parés, de most mióta megvan, azért a gyerekek nagyon élvezik és látszik is, tehát szeretnek itt játszani, úgyhogy nagyon jó ez mindenféleképpen közösségépítés szempontjából, meg az, hogy a gyerekeknek van hol játszani.
3: A régi, rossz állapotú pályát új aszfaltréteggel vonták be, és a kispályás labdarúgáshoz szükséges kapukat is kialakították. A fejlesztés jövő tavasszal bővülhet. Kovács Viktor, a gunarasi helyi közösség tanácsadója.
13: Jelen pillanatban kispályás focit és kézilabdát lehet rajta játszani, viszont azt tervezzük, hogy a következő év tavaszán a helyi közösségi forrásból plusz sport lehetőségeket fogunk biztosítani, mégpedig kosárpalánkot fogunk kihelyezni, illetve ilyen hordozható mobil teniszhálót és röplabdahálót, tehát gyakorlatilag 5 sportot lehet majd űzni ezen a sportpályán, ami nagy előrelépés, mert korábban csak focizni lehetett a nagy füves focipályán, és most ez a sportlási lehetőség, ezek kiterjedtek maximálisan.
3: A sportpálya mellett további fejlesztésekre is szükség van Gunarason. A helyiek fontosnak tartják az iskola fejlesztését, az úthálózat javítását, valamint a település sportolási lehetőségeinek bővítését. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke.
6: Nekünk fontos, hogy Gunarasban modernebb legyen az iskola, hogy a diák létszám növekedjen, és most elég jó évet zárunk itt is, ahogy Bajsán is, hogy biztonságos körülmények legyenek, és modern körülmények az iskolában, a sportpálya létesüljön, hogy a gunarasi gyerekek itt kézilabdázhassanak és sportolhassanak, hogy adósságunk van, hiszen a Gunaras, az Enta Gunaras közötti útfelújítása várat magára, de ez is egy közös cél, amiről nem tettünk le.
3: Az utcafórumon a helyiek is feltehették kérdéseiket és megoszthatták észrevételeiket. Szóba kerültek a helyi szervezetek rendezvényeinek megvalósíthatósága, valamint a Belgráddal és Budapesttel való együttműködés jövője is.
7: Választások 2026.
2: 5 színművész szerepel idén is a Pataki Gyűrű díj jelöltjei között. A Szabadkai Népszínház magyar társulatából G.R.D. Herminát, az A régi hó mindig az újat várja egy vekni kenyér, Hajdu Tamást pedig a Chicago című eladásban nyújtott alakításáért jelölték. Az Újvidéki Színház művésze Balázs Áron a Balkánikém, a Kosztolányi Dezső Színház színésze Kucso Boris a Köpönyeg, míg az Entai Magyar Kamara Színház művésze Szalai Verebes Judit a Don Juan című produkcióban nyújtott alakításával került a díj várományosai közé. Az elismerést október 29-én a Délvidéki Magyar Színjátszás napján adják át a Szabadkai Népszínházban. A pontos idő 12 óra 24 perc, híradót hallottak.
14: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge északi szél fúj, ma marad a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható. Szerdán sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk majd.
14: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
15: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
16: Rádiózzon velünk!
17: Rádiózzon velünk!
14: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
21: Várom a postást.
20: Jön a nyugdi?
21: Azt várhatom.
20: A számlákat hozzák.
21: Na azt nem várnám.
20: Hát akkor?
21: Ma hozzák a hét napot.
22: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
23: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 22-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 41 para. 100 forint 32 dinár 44 para. A svájci frank 124 dinár 72 para, az angol font 136 dinár 91 para, az amerikai dollár pedig 102 dinár 27 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről. Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Ahogyan a rádió, úgy a tévéműsor kínálata is széles körű, a Pannon RTV műsorát ismertetem most önökkel. Ha szeretnék tudni, hogy mikor és mi lesz látható a mai napon, figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fitpercek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, majd pedig tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig közelkép, benne pedig a Vive, azaz a Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválja. 17 óra 30 perctől megszokott időben híradó, utána pedig közügyek, hírháttér műsor lesz látható a tévében, majd Kalamár is, és 19 óra 30 perctől szubjektív, benne Besnyi Csongor, túrázó hegymászó, aki Magyarország leghosszabb folyamatos turista útját teljesítette, erről beszélgetnek vele. 20 órától híradó, majd 20 óra 40-től egy magyar filmdrámát nézhetnek meg a Pannon RTV-ben, a Föld szeretője. Ez a címe a filmnek. 22 óra 25 perctől kincses ládánk, orom lesz bemutatva, majd pedig közügyek hírháttér műsor ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. 12 óra 41 a pontos idő, Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, számottevő csapadék környékünkön nem várható, az északnyugati szél időnként viszont megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig hát 17 és 21 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, hajnalban pedig 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben 18-tól 22 fokot mérhetünk majd.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Útközben is jó, ha rádiónk hullámhosszát hallgatják, hiszen egy rövid útinfóval érkezem, mivel Királyhalomnál rendőri ellenőrzésre lehet számítani, így hát mindenképp vezessenek óvatosan, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva, természetesen ne csak akkor, ha rendőrt látnak, hanem mindig. 12:46 a pontos idő, a műsor utolsó előtti órájától búcsúzunk, de maradjanak rádiónk hullám hosszán. A következő órában nyugatbácskai programok kerülnek terítékre. Kiderül, hogy az előttünk álló időszakban milyen események lesznek a környéken. Majd az utolsó fél órában Csókára invitálom Önöket. Pénteken nyílik egy különleges kiállítás, úgyhogy jövök a részletekkel, de addig is zenélünk.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma kezdődik az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget. Csaknem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást. Ma délután 1 órakor tartják a szerbiai elet, naptól péntekig utalják az összeget. Csaknem 1,7 millió személy igényelte.

0: felfüggesztették a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok november 8-ára kiírt választásáig.
1: Választások 2026.
0: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról kiemelte, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni és személyesen meghallgatni az ott élők problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról, mit kellene a pártnak másként csinálnia. A VMS 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdaságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A kerékpáros egyetemisták, akik kampányuk részeként két útvonalon, észak és dél felé indulnak útnak Szerbiában, hétfő este megérkeztek a tervezett állomásokra. Zomborban és Nisben, ahonnan tovább folytatják útjukat, nagyszámú polgár várta őket, de a szerb haladópárt aktivistái is megjelentek, akik a közelben állították fel standjaikat. Zomborban a polgárok ünnepélyes fogadtatást rendeztek az egyetemistáknak a Városháza épülete előtt. A jelenlévőkhöz a kerékpárosok mellett szólt Snezsana Gordić, az egyetemista lista jelöltje, az Újvidéki Egyetem pedagógiai karának tanára is.
1: Választások 2026.
0: Életét veszett egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvénye. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesést szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad lennie. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt, a helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel.
2: Időjárás.
0: Ma marad a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem várható, a hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
1: Hallgasson bennünket!
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 13 óra után járunk, köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is. Az adásban technikus váltás történt, Váradi Valentin után mostantól a keverőpultnál Sóti Tamás ül. Itt a rádióban igyekszünk minden fontos információról beszámolni, ezúttal Nyugatbácskába kapcsolunk. Az elkövetkező időszakban számos érdekes program várja az érdeklődőket a térségben, legyen szó kulturális, közösségi vagy szórakoztató rendezvényekről, hogy pontosan milyen események lesznek, arról Lenner Tíme, a kolléganőnk számol be. Szia Tími, köszöntelek a Mozaikban!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
3: Mint mindig most is zajlanak az események Nyugatbácskában, milyen programok várhatóak?
4: Így van, rengeteg esemény felgyújt most itt szeptember végén, október elején. El is kezdeném akkor ezeknek a sorát. Szombaton, szeptember 26-án 19. alkalommal tartanak Kulen Fesztivált Nemesmiliticen. Ez azt jelenti, hogy ott a délelőtt és a kora délután folyamán érdemes lesz ellátogatni a településre, végig sétálni a standok között, ahol a finomabbnál finomabb, hát különlegességeket kóstolhatják majd, illetve vásárolhatják az érdeklődők. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a péntek esti program, tehát szeptember 25-én este 19 órától a nemesmiliticsi Kisboldogasszony templomban a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet népzenei műhelyének műsorára kerül sor, Évkörforgás címmel, valamint fellépnek a nemesmiliticsi Németh László Magyar Művelődési Egyesület és a Bász Gyula falvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület citerásai is. Lesz itt programtorlódás is bőven, mert hogy ugyanezen az estén, tehát szeptember 25-én, szintén 19 órától a Bezzáni Színházban Némedi Emese, Alíz mindig csak a körmét rágja, című előadását tekinthetik meg. A vendégjáték a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően valósul meg. Aztán itt van még egy szeptember 26-i esemény, pedig nem más, mint a Zombor Baja, Baja Zombor Ultramaraton. 60 éves testvérvárosi kapcsolatot ápol Baja Zomborral. Ennek apropóján elevenítik fel a 2020-ig éves rendszerességgel megrendezésre kerülő ultramaratont. Ez azt jelenti, hogy a rajta 10 órakor lesz Zomborban, majd ugye Baján érnek célba a futók, 140-en futnak ezen a maratonon majd. Érdemes lesz figyelemmel kísérni. Október 3-án pedig szüretbál lesz Doroszlón. A program 17 órakor kezdődik, a helyi néptánc csoportok, valamint a vendégek, a bácskertesi kupuszinai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület néptánc csoportjának bemutatkozásával. A fúvózenekarok is közreműködnek, tehát a doroszlói és a kupuszinai fúvózenekar is jelen lesz aktívan. A műsor követően 19 órától kerül sor a vacsorára, báli mulatságra, amelynek hangulatáról a Twins Band gondoskodik majd. A vacsorára a vendégek a résztvevők mellett várják az érdeklődők jelentkezését is, így Mókus Lajosnál a 062-87-23-769-es, illetve Csernicsek Józsefnél a 065-35-52-413-as telefonszámokon. El kell még mondani azt, hogy a doroszlói szüretbál keretében bemutatásra kerül egy népi építészeti vándorkiállítás is. 50 éves ugyanis a budapesti Ybl Miklós építéstudományi kar népi építészeti tudományos diákköre. Ennek apropóján állítottak össze egy vándorkiállítást, amelyet elhoznak Vajdaságba is, hiszen több mint 10 évvel ezelőtt itt Doroszlón és Gomboson is kutattak, mértek, hát ilyen céllal, építészeti célból, így akkor a szüretbálban láthatják majd az érdeklődők ezt a kiállítást, illetve október 4-én 17 óra 30 perctől a Doroszló Szentkúton szakmai beszélgetés és kulturális program keretében a gombosiak és a doroszlóiak is megismerkedhetnek ennek a kiállításnak a részleteivel. Október 6-án pedig érdemes lesz Zomborba látogatni, emlékezni a kegyeleti napon, ugyanis hát ekkor emlékeznek majd az aradi vértanukra, így Schweider József szobránál is koszorúzás lesz, de a program a zombori Szent Rókus temetőben kezdődik majd Szent Misével, és folytatódik a Hősök emlékművénél a temetőbe, aztán pedig a Magyar Polgári Kaszinó udvarán. Október 9-én Bezdánban folytatódik a programok sora. 19 órától a helyi színházban bemutatót tart a helyi művelődési közösség dr. Fasz Mihály színjátszó csoportja, Hámori István Péter Vígy egy tehenet című bohózatát láthatja majd a közönség Foki István rendezésében. Októberben lesznek mulatságok és népünnepélyek is, ezekre már is várják a jelentkezéseket. Így október 17-én 20 órától Nemes Militicsen a Kultúrotthonban retrobulit tartanak. A zenét a Mozaik Partiben szolgáltatja, a terítéken Vegyes Pecsenyetál lesz. Jelentkezni és érdeklődni lehet Baki Hildánál a 065-67-14-669-es telefonszámon. Október 24-én pedig Kupuszinán tartják a népszerű kolbász töltő versenyt. A gyülekező reggel 9 órakor lesz, a helyszín pedig az öreg iskola. Az esemény szervezője a Süllő Sporthorgász Egyesület, a zenét a Mixpent szolgáltatja majd. A jelentkezéseket október 17-ig várják Guzsvány Nándornál a 063-7153-753-os telefonszámon. És akkor végére is értünk egyelőre az események sorának.
3: Számos program lesz, kicsik és nagyok, mindenki megtalálhatja számára a legmegfelelőbbet.
4: Így van, nagyon-nagyon ígéretes időszak előtt állunk az események szempontjából.
3: Akiket esetleg bővebben érdekelnek a Nyugatbácskában történő események, illetve szeretnének jelentkezni a különböző eseményekre, hol tudnak tájékozódni a programokról?
4: A Nyugatbácska portálon folyamatosan olvasható ezeknek a programoknak a részletei, megtalálhatják, hogyan, mi módon tudnak jelentkezni, illetve igyekszem majd én is a Szabadkai Magyar Rádióban beszámolni minél több nyugatbácskai történésről, eseményről.
3: Timi, nagyon szépen köszönjük a részletes beszámolót a hallgatók nevében is. Hát én remélem, hogy minél több és jobb események is várhatóak majd itt az elkövetkező időszakban, úgyhogy a legjobbakat kívánom, és sok-sok érdeklődőt a rendezvényekre.
4: Köszönjük szépen a lehetőséget is, köszönöm.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0 640-es telefonszámon. 064 131 0 640. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: LGBT proprio nelle liriche. E c'è un dolore con tutta cosa. Diavolo in catena, chi lo sa di me? C'è quasi i miei dati, ma chi meglio il mio cuore?
1: Szeptember 25-én pénteken 17 órakor nyílik meg Korponai Zsolt kiállítása a Csókai Művelődési Ház előcsarnokában. A Lélek, örvények, színek és energiák című tárlaton portrékon keresztül jelennek meg különböző érzelmek, energiák és belső világok. A kiállításról és az alkotásokról most Korponai Zsolttal beszélgetek. Jó napot köszöntöm a műsorban!
2: Jó napot kívánok!
1: Lélekörvények, színek és energiák, szerintem nagyon figyelemfelkeltő a cím. Hogyan született meg, miért kapta a tárlat ezt a nevet?
2: Igazából én a Lélekörvény címet adtam most ennek a kiállításnak, volt ennek már kettő előzménye, teljesen más néven, de valahogy közelítettek elhöz a Lélekörvény dologhoz. Azt a címet is adhattam volna nekik, hogy energiaörvény vagy energiaáramlás. Ez tulajdonképpen, hát az az energia, ami minket körülvesz, ezt próbáltam egy papírlapra levetni így a portrék által. Egyszerűen fogalmaztam meg, tehát semmi szürreális dolgot így nem festettem bele, hogy mindenki számára érthető legyen a dolog.
1: Ahogy említette, is a plakáton is szerepel, hogy portrékon keresztül a rejtett érzelmeket és energiákat szeretném megmutatni. Mit láthatunk konkrétan majd a képeken?
2: Én kifejezetten portrékat készítettem, csak főleg a törzstől felfelé, mert számomra így a fej és a fej körüli dolgok azok, amik legjobban tudják ezt az energiát megmutatni különböző színek formájából. És ugye ez a léleknek, az ember ugye az Istennek a legnagyobb alkotás, ez is próbáltam témájul venni az embert, hogy ezáltal megmutassam ezeket a dolgokat, illetve ugye a léleknek a különböző megjelenési formái vannak, most a embereknél is úgy van, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek más a kicsit a természete, és így a színekkel szerettem volna én megmutatni, hogy milyen a léleknek az emberre vetett formája, vagy a leszületési formája, ha lehet így fogalmazni.
1: Valódi személyeket ábrázolnak a portrék?
2: Hát a másik az, hogy egy időben valódi személyeket is vesztettem, most ezek elképzelt személyek jobban ilyen víziók formájába. Van egy-két kép, amiben hát ilyen különleges kép lesz majd. Az egyik kép azon nem személy fog szerepelni, az kifejezetten ilyen ábrakép, ahol a léleknek a körforgását írja le, egy madár által ez a dolog.
1: Milyen technikával készültek a képek? Mennyi időt vesz igénybe egy alkotás elkészítése?
2: Igazság szerint ez változó, ahogyan jön az iklet, én úgy szoktam rajzolni. Van, hogy 10 perc, van, hogy fél óra, de van, mikor 3 órás egy képnek az elkészülése, de van, hogy hát több napot is igénybe vesz, ha éppenséggel nem úgy jön az iklet. Elképzelt képek, nincsen neki stílusa konkrétan. Legfőképpen én szenet szoktam használni, mert van egy-két olyan kép, ami fekete-fehér, vagy pasztelkrétával, de van, mikor a fésztollat is szoktam használni, illetve tempera, vagy ilyen hasonló technikákat. Más technikát nem szoktam így igénybe venni.
1: És van olyan kép a kiállításon, amely önhöz különösen közel áll?
2: Hát igen, az egy kép lesz majd a kiállításon, az egyedüli alkotás, ami kifejezetten színnel készült, talán ez lesz a kiállításnak a célpontja, vagy a fő műve, de hát erről úgy konkrétabban úgy nem.
1: Élőben ez majd megnézik a látogatók.
2: Igen, na most ez az egy személy, ez valóságban is élő személy, úgyhogy ez nem elképzelhető vízió.
1: Ön mikor kezdett el komolyabban festészettel, alkotással foglalkozni?
2: Hát én igazság szerint én kiskorom óta is foglalkoztam ezzel, csak utána zenét választottam, aztán valahogy ez is szünetelt ez a dolog. És így valahogy a 2020-as év, 2022 évtől kezdtem komolyabban ezzel foglalkozni, tehát saját magam tanulgattam, illetve próbálom magamat fejleszteni, ilyen rajztanfolyamra sose nem jártam. Tehát ilyen autodidakta módon festek, így érzésekből, ahogy jönnek képek.
1: Meddig lesz látható a tárlat, és kiket vár elsősorban a kiállításra?
2: Hát a kiállítás most szeptember 25-től október 18-ig fog tartani. Hát elsősorban olyanokat, akik szeretnének feltűnni, illetve mindenféleképpen így szeretnének így a képekből meríteni így a közeljövőre, illetve akiket érdekel ennek a művészetnek a sokszínűsége. Hát elsősorban ugyebár még lesz egy kép, ami az energiáknak az áramlását fogja ábrázolni, ahogyan ezt én látom magam körül, illetve szoktak ilyen víziók jönni. Ez nem portrékép, ez kifejezetten csak az energiát fogja megmutatni, ami körülvesz minket. Hát várok mindenkit sok szeretettel, akit érdekel a művészet, illetve ezek a kicsit elvont víziószerű portrék.
1: Tehát akkor szeptember 25-én pénteken 17 órakor nyílik meg a Csókai
2: Igen.
1: Művelődési Ház előcsarnokában a tárlat. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Korponai Zsoltnak.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Érdemes fülelni.
1: Műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai mozaikba. Hamarosan hírek, majd az adás azért nem áll meg. A folytatásban Mérleg Plusz várható. Délelőtt a napindító vendége volt a VMS elnöke, dr. Pásztor Bálint, akit aktuális témákról kérdeztünk. Ha lemaradtak a beszélgetésről, akkor 14 óra után van módapótlásra. Továbbá 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük. Juhász Vilmos tűzvédelmi szakember arról számolt be a hallgatóknak, hogy milyen tanulságokkal szolgáltak az idei nyári tűzesetek, és mire kell felkészülnünk a jövőben. Illetve az is kiderült délelőtt, hogy vajon valóban jobban megéri állattartással foglalkozni manapság, mint növénytermesztéssel? Szalai Géza ludasi tejtermelővel beszélgettünk a szárazságról, a tehenek takarmányozásáról és a piaci helyzetről. 16 órakor híradó, majd pedig forog a körhinta, váltsanak jegyet rá, Búzás Zsuzsanna számít a figyelmükre. Az adásvezető technikus Soti Tamás, aki itt marad még önökkel, én viszont mára búcsúzom, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk még a viszonthallásra.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget. Felelősségre, kölcsönös tiszteletre és kompromisszumkészségre van szükség a jelenlegi globális kihívások közepette, üzente Alexander Vučić New Yorkból. A szerb államfő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol szerdán az általános vitában szólal fel. Vučić részt vesz a partnerek a multilateralizmusért, a nemzetközi jogért, a békért és a jólétért elnevezésű magas szintű csúcstalálkozón is, melynek célja a multilaterális együttműködés megerősítése, valamint gyakorlati megoldások keresése a közös globális kihívásokra. Vučić New York-i tartózkodása alatt emellett számos világpolitikai vezetőse, valamint gyakorlati megoldások keresése a közös globális kihívásokra.

0: Értesülései szerint egy loznicai rendszámú személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az úttestről, majd egy útmenti beton vízzel vezetőnek csapódott. A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában egy fokozott ellenőrzési akció során. Mintegy 18 ezer sofőr gyorshajtás, 1309 szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. 6 sofőrt kábítószer vagy más pszichoaktív szer hatás alatti vezetés miatt tartottak vissza. Az akció kezdete óta 2 olyan közlekedési baleset történt iskolák környékén, amelyben gyermek sérült meg. Az egyik gyermek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kért a járművezetőket, hogy az iskolák közelében különösen figyelmesen közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást, és számítsanak arra, hogy gyermekek léphetnek az úttestre. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge északi szél fúj. A meteorológiai előrejelzés szerint holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk.
2: 1 óra múlva is.
3: Csak a legfrissebbek.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Választások 2026.
1: Mi interjúk,
2: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
2: Mérleg.
1: Plusz.
3: Közeledik az október 25-i előrehozott parlamenti választás Szerbiában, a Vajdasági Magyar Szövetség is járja a vajdaság településeit, találkozik a polgárokkal és bemutatja a programját. A kampány eddigi tapasztalatairól, a választás tétjéről és a vajdasági magyarságot érintő aktuális kérdésekről beszélgettünk dr. Pásztor Bálinttal, a VMS elnökével. Jó reggelt, elnök úr!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
3: Dübörög a választási kampány, Északbánátban kezdtek, és ugye az elmúlt napokban több vajdasági települést is felkerestek, például Tornyost, Gunarast is egyebek mellett. Milyen problémákat mondanak el leggyakrabban az emberek? Ugye itt a megélhetés, fogyatkozó, előregedő, ez esetben mondjuk a bánáti közösségek infrastruktúra, vagy az intézmények jövője, mi aggasztja őket leginkább ezen a ponton?
4: Mindezek a kérdések szóba jönnek, mindenhol egy picit másra helyeződik a hangsúly, de pontosan azért csinálunk ilyen kampányt, pontosan azért megyünk el minden magyarok által lakott településre, és beszélgetünk személyesen az emberekkel, hogy azok a helyspecifikus gondok is előkerülhessenek, amelyeket akkor utána igyekszünk megoldani. Hát Majdányon például meg Rábén nincs orvos, nincs bolt. Tehát itt Szabadkán azért gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, hogy ez hogyan működhet. Valahol máshol más gondok vannak. Minden utcafórumokat tartunk, vagy klasszikus lakossági fórumokat, amelyek nyíltak, meghirdetjük őket legalább egy nappal korábban annak érdekében, hogy mindenki eljöhessen és elmondhassa, hogy hogyan látja a VMS munkáját, mit tart problémának, miket szeretne velünk megoldatni a következő időszakban, és ez a kampány is bebizonyítja azt, amit korábban is tudtunk, hogy az emberek nekünk hisznek, bennünk bíznak, velünk szeretnék megoldatni a problémákat, ezért kell az emberek között lenni.
3: Ugye egyetlen nap alatt 9531 támogató aláírást gyűjtöttek össze, az ötös sorszámot kapta a VMS listája. Milyen következtetést von le ebből a kampány kezdetén? Ez egy mozgósítható támogatói bázis?
4: Egyértelműen az bizonyítja, hogy a közösség túlnyomó többsége a Vajdasági Magyar Szövetség mögött áll. Ugye 5000 aláírást elég lett volna összegyűjteni, de mivel meghirdettük az aláírásgyűjtést számos településen, és reggel 8-tól este 8-ig tartott a gyűjtés, akkor senkinek nem mondtuk azt, hogy hát köszönjük szépen, hogy eljött, de már nincs lehetőség aláírni, úgyhogy végigcsináltuk a folyamatot, ebből következett ez a 9531-es aláírói szám, ez azt jelenti, hogy szinte dupláját gyűjtöttük a szükséges számnak. Ez önmagában véve nem jelenti azt, hogy akkor a VMS-nek ennyi meg annyi mandátuma lesz, mert ez a bemelegítés. De a bemelegítés jól sikerült, most is szeretnék köszönetet mondani minden vajdasági magyarnak, aki eljött és támogatta a Vajdasági Magyar Szövetségnek az indulását. Ezt az eredményt kell majd a választások napján is biztosítani, csak hát megszorozva jó néhánnyal.
3: A programjuk 12 pontban foglalja össze, hogy mit terveznek 2030-ig, hogyha ebből csak hányat emel neki. Akkor melyek azok, amelyek javítanák a vajdasági magyar családok életét, akár közvetlenül, akár közvetett módon, de talán mondjuk a legfontosabbak lennének?
4: Nem divat már választási programokat írni, tehát ha megnézzük a szerbiai parlamenti választáson induló listáknak a helyzetét, akkor azt látjuk, hogy általában a kampány, illetve a program kimerül abban, hogy ki a listavezető. Mi fontosnak tartottuk azt, hogy legyen választási programunk ezúttal is. Ez egy 19 oldalas dokumentum. 12 pontban foglaltuk össze, ugye a magyar történelmi hagyományok miatt, de ez egy 19 oldalas dokumentum, és én arra vagyok nagyon büszke, hogy tartalmazza mindazokat a hagyományos elemeket, amelyek egy magyar pártot kell, hogy jellemezzenek az oktatásra, a kultúrára, a tájékoztatásra, a civil szervezetekre, egyházakra vonatkozóan, de rengeteg modern elemet is tartalmaz. Rengeteg olyan elemet, amelyek az itthoni fejlődésünket, a vajdasági magyar közösség tagjainak a kiteljesedését szolgálja 21. században. Van benne szó digitalizációról, zöld politikáról, hazatérésről, hazavárásról, gazdaságfejlesztésről, mindazokról a modern kérdésekről, amelyek alapján azt a következtetést lehet levonni, és kell levonni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem valamilyen 19. századi kategóriákban gondolkodik, hanem valóban modern, korszerű, részletes válasza van minden olyan kérdésre, ami a ma emberét foglalkoztatja a Vajdaságban.
3: Ugye itt egy teljes listával indulnak, amelyen párton kívüli saját közösségükben is elismert emberek szerepelnek. Mennyire újult meg ez a névsor, illetve hát melyek voltak azok a szempontok, amelyek alapján összeállították?
4: Nagyon fontos mindig az számunkra, hogy földrajzilag lefedjük teljes Vajdaságot, és hogy egyik régió se érezze azt, hogy vesztese ennek a folyamatnak. Amennyiben az első 10 jelöltet nézzük végig, akkor azt lehet következtetésként levonni, hogy 43,5 év az átlag életkor, sokkal fiatalabb ez a lista, mint az elmúlt választások esetében volt. Egyébként meg olyan, mint mi vajdasági magyarok. Tehát én arra büszke vagyok, hogy nagyon sok egyetemet végzett ember van a listán, tudományok doktorai is, egyetemi tanárok is, orvosok is, de háziasszonyok is, munkások is, mezőgazdasági termelők is. Tehát egy olyan keresztmetszetet igyekeztünk definiálni, megfogalmazni, ami reprezentatív a mi közösségünk szempontjából.
3: Évek óta együttműködik a VMS a szerb haladó párttal, ugye Vučić bejelentette, Alekszandar Vučić államfő, hogy lemond az államfői tisztségről. Hogyan befolyásolja ez a szerbiai politikai erőviszonyokat, hogyan látja ezt, és elsősorban a VMS eddigi partneri kapcsolatait?
4: Hát ez azt jelenti, hogy valamikor majd a következő hónapokban, amikor megtörténik a lemondás, azt követően egy köztársasági elnökválasztás is vár a szerbiai állampolgárokra, így a vajdasági magyarokra is. Egyébként pedig, mivel folyamatban van a köztársasági parlamenti kampány, ugye minden nulláról indul majd a választásokat követően, szerbiai emberek eldöntik, hogy kinek szavaznak bizalmat, eldöntik, hogy ki fogja mely politikai erő ezt az országot irányítani. A mi számunkra, a vajdasági magyarok számára az a legfontosabb, hogy ezúttal is a vajdasági magyar közösségnek erős politikai érdekképviselete legyen a szerbiai parlamentben. Holnap után estig tudnám sorolni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a projektumok, mik azok a vállalások, amelyek teljesítése nélkülözhetetlenné teszi azt, hogy a vajdasági magyar közösségnek legyenek parlamenti képviselői Belgrádban. Ezért kérjük az embereknek a bizalmát ebben a kampányban is.
3: És ha már lakossági fórumok, ugye itt sokan felkapták a fejüket, hiszen megjelent a Facebookon, hogy 12 év után ismét a népkörben, a szabadkai népkörben tartanak egy lakossági fórumot. Mit jelent önnek ez politikailag, személyesen, hogy most visszatér ebbe az intézménybe? Mi történt, elnök úr?
4: Én nagyon örülök ennek, és köszönöm nyilvánosan is, Bodrogi Bélát fölhívtam tegnap, de nyilvánosan is köszönöm a Népkör Magyar Művelődési Központnak, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a népkörnek a nagy termét. A Vajdasági Magyar Szövetségnek a választási jelmondata ezúttal, hogy a magyar összefogás. Azt gondolom, hogy ez a szerdai szabadkai esemény is, amire mindenkit tisztelettel, szeretettel meghívnék, tehát szerdán este 6 órakor a szabadkai népkörben. Tehát ez az esemény is azt mutatja, hogy gondolhatunk mi különböző egyébként fontos, de részletkérdésekről mást és mást, vajdasági magyarok, de alapvető kérdésekben, hogyha mi azt szeretnénk, hogy a mi nemzeti közösségünk erős legyen, meg kell próbálni közös nevezőre jutni. Azért a magyar összefogás a választási elmondatunk, mert a magyar emberekkel, a vajdasági magyar emberekkel összefogva definiáljuk a programunkat, és igyekszünk megoldani a problémákat. Tehát nem azért a magyar összefogás, mert más szervezetek is állnak mögöttünk, egyébként más szervezetek is állnak mögöttünk, ez ki fog derülni a következő hetekben, de elsősorban azt fejezi ki a magyar összefogás, hogy véleménykülönbségek ellenére a vajdasági magyar emberekkel szeretnénk összefogni és közösen intézni a közösségnek az ügyeit, úgyhogy hát erre egy jó szimbólum talán ez a szerdai lakossági fórum is, meg hát sok más is.
3: Nyitott rendezvény lesz ez is, ugye így hirdetik meg ezeket. Itt készen áll arra, hogy ne csak mondjuk támogatók, hanem kritikusok kérdéseire is válaszoljon. Itt egyébként milyen ügyekben lehet vita?
4: nem szeretném kihívni a sorsot magam ellen, de nagyon várom azt, hogy megjelenjenek olyanok ezeken a lakossági fórumokon, és nagyon szeretném, és nagyon örülnék annak, hogyha megjelennének lakossági fórumainkon olyan személyek, akik nem mindenben értenek egyet, és egy kulturált párbeszédet, vitát folytatnánk arról, hogy mi az, amit a VMS-nek másképp kellene csinálni, mi az, amiben nem értenek velünk egyet. Tegnap este például Zentán voltam, az is egy nyílt lakossági fórum volt a Kertek helyi közösségben, sokan is voltak, meghirdettük előre, ennek ellenére annak dacára, hogy azért elég sok vajdasági magyar ellenzéki politikus él Zentán, senki nem tartotta azt fontosnak, hogy eljöjjön és valamiféle párbeszéd kialakuljon. Talán ez majd a kampánynak a későbbi szakaszában másképp lesz, és az ellenzéknek a véleménynyilvánítása az nem merül ki különböző AI, Facebook mocskolódásokban, hanem talán itt szemtől szemben is lenne arra lehetőség, hogy beszélgessünk a közösség ügyeiről. Szerintem ezt az emberek is értékelnék és méltányolnak.
5: Beszéljünk az AI-ról, rátapintott a lényegre. Ugye itt a Vajdasági Magyar Plénum, a Vajdasági Magyar Újrakezdés és a VMDK és az egyetemista lista támogatására buzdít, és Surányi Zoltán, a plénum elnöke pedig hát arról beszélt, hogy még tavaly megegyeztek az egyetemistákkal, hogy két befutó helyet is kapnak. Szeretném, ha erre is reagálna, viszont arra is, hogy nyilván lesznek vajdasági magyarok, akik az egyetemista listát támogatják, nekik a VMS mit üzen?
4: Vajdasági Magyar Szövetség azt üzeni minden vajdasági magyarnak, és ezt mondjuk el lehetőleg a legtöbb embernek személyesen, hogy akármennyire is lerágott csontnak, és akármennyire is politikusi frázisnak tűnik ez, magyar érdeket csak magyar párt tud képviselni. Nem csak vajdaságban, ez így van mindenhol máshol is. Tehát én közel 20 éve ott ülök a szerbiai parlamentben. Láttam azt, hogy rengeteg esetben fordult az elő, hogy magyarok ültek nem magyar pártok soraiban is a szerbiai parlamentben. Kettő tény állapítható meg ezekkel az emberekkel kapcsolatban az elmúlt 20 évből. Az egyik az, hogy nem sokat tettek, és az igazság kedvéért szeretném hozzáfűzni, hogy nem is sokat tehettek a vajdasági magyar közösségért, mert a belgrádi pártközpontnak az utasításai alapján végezték a munkájukat. A másik pedig az, hogy talán éppen ezért nem gyakran fordult elő, hogy még egy mandátumban kivívták az embereknek a bizalmát, és ott ültek a parlamentben, tehát magyarok jöttek, mentek a más pártok, szerpártok színeiben a parlamentben, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig következetesen képviselte a magyar érdeket. Tehát aki fontosnak tartja azt, hogy a gyereke unokája magyar óvodába járjon, aki fontosnak tartja azt, hogy a gyereke unokája magyar iskolába járjon, kapjon ösztöndíjat, biztosítva legyen a magyar nyelv használata, a magyar nyelvű tájékoztatás, a civil szervezeteinknek a működése. Amikor civil szervezeteinket mondok, akkor természetesen a közösség civil szervezeteire gondolok. Az egyházaink támogatása, a magyarok által lakott települések fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása, akkor az egyetlen jó megoldás az, hogyha az ötös számú listára, a Vajdasági Magyar Szövetségre szavaznak azért, mert például a tegnapi napból kiindulva én nem gondolom, hogy mivel ezeken a településeken jártam éppen tegnap, akkor ezeket fogom mondani, hogy a tornyosiak, vagy pedig a felsőhegyiek érdekében bármely belgrádi központú lista, vagy pedig párt tehet, és megint csak azt mondom, hogy az elmúlt 20 év személyes tapasztalata mondatja velem, hogy ez így van, tehát hogy ezt tapasztaltuk éppen ezért. Fontos az, hogy a magyarsága lehető leginkább egységes legyen, összefogjunk, és hallassuk a hangunkat Belgrádban október 25-e után is.
5: A Vajdasági Magyar Plénum egy mesterséges intelligenciával készített képet közölt, amely ugye azt a hamis látszatot keltette, hogy ön Ratko Mladic sírjánál hajtott fejet, jogi lépéseket tett, és azt mondta, hogy politikai érdekből sohasem hajtana fejet elítélt háborús bűnösök előtt. Hol húzódik az ön számára a politikai véleménynyilvánítás és a tudatos megtévesztés határa, illetve milyen következményei lehetnek egy ilyen emi generált tartalmaknak az egész választási kampányban?
4: Hát itt húzódik a határ, tehát az, aki közélettel foglalkozik, fel kell legyen készülve annak arra, hogy mindenféle igazságtalan támadás fogja érni. Ez a szakmával jár, a munkával jár, és nincs ezzel sem probléma. Akkor se, hogyha talán esetleg emberi szempontból is bele lehet abba gondolni, hogy milyen érzés lehet az, amikor napi több posztban mocskolják az embert, és azt látják a rokonai is, és mi soha nem szoktunk visszalőni. Tehát ez belefér. Ami nem fér bele semmiképpen az, ha tudatos megtévesztés szándékával tesznek közzé hamis tartalmakat úgy, hogy embereknek a a tömegei el is hiszik, hogy amit a képen látnak, az a valóság. Azt gondolom, hogy ekkor már reagálni kell, azért, mert ez tudatos megtévesztés, és ezért tettem jogi lépéseket. Hát egyébként meg mindenki írjon, meg rajzoljon azt, amit szeretne, de ne próbáljuk meg tudatosan megtéveszteni az embereket. Én azt gondolom, hogy látható mindenki számára, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség pozitív kampányt folytat, kampányon kívüli időszakokban is ez jellemez bennünket, tehát mi arról beszélünk, hogy mit tettünk, mit szándékozunk tenni, elszámolunk az embereknek, nem mocskolunk más politikusokat és más politikai szervezeteket.
5: Az ügy előzménye, hogy Kis Gyula, a VMS újvidéki képviselője és Madarászáron is felállt, amikor az újvidéki VKT ülésen egy perces néma csönddel adóztak Ratko Mladić előtt. Ők ezt egy személyes döntéssel indokolták, Apatinban Péter István viszont ülve maradt. Ön hogyan értékeli mindezt?
4: Mindezek személyes döntések voltak. Azért, mert megint csak azt javaslom, hogy gondoljuk bele magunkat ezeknek az embereknek a helyébe. Tehát kezdődik egy képviselőtestületi ülés, van ott X számú képviselő, derültékből villámcsapásot kiderül, hogy egy perc néma csendet szeretne az elnöklő elrendelni, erre az emberek így vagy úgy reagálnak. Nem egyszerű azt végig gondolni és döntést hozni emberileg az ügyben, hogy akkor itt mit kell tenni. Nem politikai szempontból. Tehát, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség számára, minden Vajdasági Magyar Szövetség tag számára Ratko Mladić egy elítélt háborús bűnös. Pont. Semmiféle közösséget nem tudunk vállalni, nem is vállaltunk soha, és nem is fogunk vállalni Ratko Mladićjal. Úgyhogy ennyit tudok ezzel a kérdéssel kapcsolatban mondani.
5: Lesz itt valami retorzió egyébként az ő rész velük szemben? Képviselők szemben?
4: Tehát, ahogy mondtam, ezek személyes döntések voltak. Én azt javaslom minden rádióhallgatónak, hogy döntse el, hogy a neveltetéséből, a vallási meggyőződéséből kifolyólag egy adott helyzetben hogyan járt volna el. Ülve maradt volna-e akkor, hogyha egy halottnak van egy perces néma csend, még ha az háborús bűnös is, kiment volna-e, ülve maradt volna-e. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon komoly emberi kérdések, és méltánytalan és fölháborító ezt valamiféle politikai elvként megpróbálni eladni az ellenzék részéről. Tehát bárki, ha azt állítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség bármikor a fönnállása alatt, vagy akár ma közösséget tud vállalni Ratko Mladićjal, vagy egyetért azzal az emberrel, aki népírtást követett el, és ezért jogerősen elítélték, tehát azt gondolom, hogy lelke rajta, de hát ennek semmi köze nincs a valósághoz.
5: Tudom, hogy számos alkalommal érintettük ezt a témát a korábbiakban. Jelenleg milyen a kapcsolat a magyar kormánnyal? Sok intézmény továbbra is foglalkoztat a támogatások kérdése.
4: És érkeztek is a Magyar Nemzeti Tanácshoz az elmúlt hetekben is támogatói döntések bizonyos programokkal és bizonyos intézményekkel kapcsolatban, úgyhogy egy normál szintű működés folyamatban van. Azt gondolom, hogy a következő lépésekre a választásokat követően kerülhet sor, már mint a szerbiai választásokat követően, és ilyen tekintetben is nagyon fontos az, hogy ne csak Belgrádban, hanem Budapesten is azt láthassa mindenki, nem csak a kormány, hanem mindenki, hogy a vajdasági magyar közösség összefogott és egységesen lépett fel, és komoly erőt jelent a szerbiai parlamentben a következő mandátumban is.
5: Kiírtak a Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokat is november 8-ára, erről is egyre többet beszélünk majd a jövőben. Jelenleg mi látszik kirajzolódni? Mi az a konkrét, ami ezt a konkrét kampányt és magát a választásokat illeti, majd milyen nyomvonalon haladnak?
4: Hát össze fog csúszni a két kampány mindenképpen. Mi a Vajdasági Magyar Szövetségben a fókuszt mindenképpen a szerbiai parlamenti választásra fogjuk helyezni, mert ahogy az augusztus 20-ai beszédemben is mondtam, akármi is lesz a Magyar Nemzeti Tanács választásokon, mindenképpen a magyarok fognak győzni, bárki is győz. A szerbiai parlamenti választásokon pedig az a fontos, hogy szintén a magyarok győzzenek, a magyarok akkor győznek a szerbiai parlamenti választásokon, hogyha erős magyar érdekképviselet lesz, és jogot szerzünk arra, hogy a közösséget szolgálhassuk a szerbiai parlamentben a következő mandátumban is.
5: Dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét hallották. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mi interjúk?
2: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
2: Mérleg.
1: Plusz.
0: Választások 2026.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.ledsrbia.rs oldalra.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: A minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapják meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget.
4: Választások 2026.
3: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendége volt. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni és személyesen meghallgatni az ott élők problémáit. A párt nyitott lakossági fórumokat tart, amelyekre a VMS munkájával kritikus választókat is várják. Dr. Pásztor Bálint azt mondta, örülne annak, ha ezeken kulturált vita alakulna ki arról, mit kellene a pártnak másként csinálnia. A VMS 12 pontos választási programja az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás mellett a gazdaságfejlesztéssel, a digitalizációval és a zöld politikával is foglalkozik. A Népi Szerbia Koalíció hivatalosan kérte a Köztársasági Választási Bizottságtól választási listájának visszavonását. A korábban már kihirdetett lista a szavazólapon a 9. helyen szerepelt volna. Miroslav Aleksić, a szerbiai népi mozgalma elnöke szerint a koalíció ezzel minden rendelkezésre álló erőforrását hirdetett lista a szavazólapon a 9. helyen szerepelt volna.

0: Választások 2026.
1: A belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicei rendőrképzőben. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség. B-kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizárók a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében arra biztatja a rendőri hivatás iránt érdeklődő magyar fiatalokat, hogy jelentkezzenek. Életét vesztette egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesés szimuláló toronynál történt, amelynek utasai gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk szerint az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad. A baleset nem sokkal 22 óra előtt történt. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött, és október 4-éig tart. A világ legnagyobb sörfesztiváljának tartott rendezvényt évente több mint 6 millióan keresik fel. A fesztivál biztonságára mintegy 600 rendőr és több száz biztonsági őr ügyel.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, és gyenge északi szél fúj. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhőben. Hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk.
3: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
4: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, az idei nyár nem csak a rekord közeli hőségről marad emlékezetes, hanem számos helyenként komoly károkat okozó erdőtüzekről is. Szerbiában több alkalommal kellett a tűzoltóknak nagy kiterjedésű tüzekkel megküzdeniük, miközben a kisebb helyi beavatkozások, például a tarló és avartüzek, illetve a szabadtéri égetések is folyamatos feladatot jelentettek. A nyári tapasztalatokról és arról, hogy mire kell felkészülnünk esetleg a jövőben, Juhász Vilmos tűzvédelmi szakembert kérdezzük, köszöntöm a műsorban.
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat is, rend.
1: Kezdjük az idei nyárral. Tűzvédelmi szempontból mennyire volt rendkívüli ez az időszak, és milyen típusú tüzek adták a legtöbb munkát itt? Gondolok arra is, hogy Szerbiában is nagyon nagy gondot okozott, meg ugye hát itt helyi jelleggel is azért volt mit tenni.
2: Természetesen, mivel ez az iszonyatos nagy hőség, ami áthúzódott egy-két hónapon át, ami kemény 30 fokon, bőven 30 fokon felül voltak a hőmérsékletek, ez az okozta, hogy leszáradt a növényzet, ami ideális helyt adott a tűznek, a keletkezésnek és a gyors terjedésnek. Természetesen itt még, ami nagyon fontos kiemelni, hogy a tűzoltók, amit nem szeretnek ilyen helyzetekben, a szélfújást, és voltak sajnos erős szélfújások is, amikor ezek a tüzek nagyon-nagyon gyorsan tudnak terjedni. Amit itt a szabadkai körzet, vanzati körzetre tudok mondani, köszönve lehet, hogy a médiáknak is, hogy közrejátszottak, hogy figyelmeztettük többször is, hogy ne használjanak nyílt állángot, figyeljenek oda, úgyhogy nem volt olyan kiemelt nagy terjedelmű tűzünk, de attól eltekintve a tűzoltók el voltak foglalva, mert hát köztudott, hogy egész Szerbia területén, de a legnagyobb terjedelmű tűz az a Deliblátó homokpusztán történt, ahol természetesen szabadkai hivatásos és önkéntes csapatok vettek részt. Én, ha tudomásom szerint, még most is ügyelnek, mert ott fölmerült olyan kérdés is, hogy ez a tűz el van-e már roltva, amit a belügyminiszter is nyilatkozatba adta, hogy lokalizálva van, de kell tudni, hogy ez a növényzet, ami akár fél méteres rétegbe is található, a parázs az lehúzódik oda, és egy kellő szél vagy valami az nagyon-nagyon könnyen lángra tudja újra lobbantani.
1: És hogyha beszélünk a kisebb tüzekről, mert ugye beszéltünk itt, ami történt a Deliblátói homokpusztán, de hogy mi okozza ezeket a kisebb tüzeket leggyakrabban? Inkább a figyelmetlenség, a szabadtéri égetés, vagy más tényezők állnak áttérben, mert még mindig vannak olyanok, akik akár közel laknak tarlókhoz, akár vasút mellett, és azt mondják, hát ezt a kis részt én csak elégetem, hogy ne kelljen kaszálni, vagy ne zavarjon, de igazából ez se lenne szabad.
2: Igen, többször lett már említve, hogy a tűzvédelmi törvény ezt szigorúan tiltja 2009 óta, szóval nincs lehetőség arra, hogy bizonyos időszakonként ezt a műveletet, égetést elvégezze, de vannak természetesen olyan polgárok, akik figyelmen kívül hagyják ezt a törvényi kötelezettséget, hogy tilalom van, és ezzel tüzet tudnak okozni. Az én véleményem az, hogy a legtöbb esetben biztos, hogy az emberi figyelmetlenség. Vannak itt más körülmények is, amik tudnak okozni, akár különféle üvegdarabok, amely a magas hőmérsékletre, de nem is a hőmérsékletre, hanem napsugárnak a sugarai fókuszálják egy bizonyos pontban, mint a nagyító, amikor gyerekek voltunk és játszadoztunk ilyesmivel, gondolom, hogy sok polgár ezt megtette. Ugyanúgy viselkedik ez az üveg. Egy bizonyos szögbe, hogyha az a fénysugár arra a pontra jön és fókuszálja, akkor akár be is tudja gyújtani a növényzetét.
1: És beszéljünk itt kicsit a tűzoltók munkájáról, mert gondolom, hogy azért a forróság, meg ez az idő, ami volt, ez megnehezíti a dolgokat. Mondják is, hogy a 90-es évek óta minden évtizedben fél fokkal nő az átlag hőmérséklet, és most is úgy vettük észre, hogy mintha egy hónappal tolódnának ezek az időjárási dolgok, és valóban voltak időszakok, amikor 40 fok közeli, vagy akár fölötti értékek is voltak, ez mennyire befolyásolja a tűzoltó munkáját, a szárazság, beszéltünk a szélről kicsit. Van-e olyan helyzet, amikor pillanatok, percek alatt jelentősen megváltozik a tűzterjedése?
2: Természetesen, hogy meg, amit említettem, a szél az nem igazi barát ilyen esetben, nagyon gyorsan tud terjedni. Na most nagyon oda kell a tűzoltóságnak figyelni, mert egy pillanat alatt lehet, hogy ő kerül veszélybe, nagyon óvatosan kell megközelíteni ezeket a helyeket, különképpen, hogyha nagy területről van szó. Azt is ki kell említeni, hogy gépjárművekkel szoktunk vonulni, szóval különféle motoros, gépmotoros technikai eszközökkel, amelyeknek a belső égési motorhoz oxigén levegő szükséges, és hogyha egy olyan helyzetbe keverednek, hogy körülveszi füst, akár a motor le tud állni, és ezzel életveszélybe tudnak kerülni. Természetesen ez sokféle oktatáson, amik részt vesznek benne, hogy mire kell ilyen helyzetekbe figyelni, meg hogy közelítsék, meg hogy ők is biztonságosan tudjanak dolgozni, és végrehajtani a feladatot, amit kaptak.
1: Nagyon sokan látunk filmeket, amikor ugye valaki csak úgy azt gondolja, hogy egy olyan helyzetben, ami elég éles, és tűz van, vagy házég, vagy tarlóég, és valamit lát, és azt ki akarja venni, vagy pedig elkezdi saját maga oldani. Mennyire legyünk polgárként hősök ilyenkor, mire kell odafigyelni, tudjuk-e magunk oltani, vagy mi a teendő?
2: Én sok oktatáson részt vettem, és mindig ami az első mondatom, hogy az ember egészsége, épsége a legfontosabb. Visszatérve a kérdésre, természetesen mi is, hogyha észlelünk ilyent, mindig azt mondom, hogyha kezdő fázisban, amikor biztosak vagyunk abban, hogy tudunk oltani, akkor tegyük meg, ha nem, akkor minél hamarabb meneküljünk, evakuáljuk magunkat biztonságos helyre, és riasztjuk minél hamarabb a tűzoltósághoz az egységes 193-as hívószámra.
1: És végül beszéljünk az idei nyár tapasztalatairól. Ez alapján mire kell felkészülnünk a következő években, időszakokban, mit tanácsolna a hallgatóknak ezekre a forró, száraz hónapokra?
2: Természetesen a nyílt láng használatára ügyelünk oda, meg természetesen, ami szintén fontos, említettem ezt is többször már, de nem kár meg ismételni többször, az útmenti tűzek, a füvek, ezek 99%-ban a gépjármű vezetők, vagy a kocsiba található személyek dohányzása is fricskázza a cigaretta csikket, amint sokan nem hiszik el, az is tud nagyon-nagyon könnyen tüzet okozni. A nyári jövő évre is, hogyha ilyen hőség lesz, akkor már előre kérjük a polgárokat, hogy ne tegyük, ne menjünk ki bográcsozni, főzni a természetbe. Biztos, hogy jó esik az embernek, de ezzel nagyon nagy veszélyt tudunk okozni, és netán tüzet és nagy problémát.
1: Legyen ez a végszó. Juhász Vilmosnak nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és ezekről a fontos dolgokról beszámolt nekünk.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Szóljon a rock!

0: ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Indul a Mandula!

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0640-es telefonszámon. 064 131 0640. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, beköszöntött az ősz, és ezzel együtt újra megtöltek a bölcsödék, az óvodák és az iskolák is. A gyerekek ismét sok időt töltenek egymás társaságában, ami nem csak közös játékot és vidám pillanatokat jelent, hanem gyakran egy köhögést, lázat, hasmenést, vagy éppen hányással járó különböző fertőzéseket is. Az őszi szezon természetesen a felnőtteket sem kíméli, de vajon milyen fertőzések terjednek most leginkább, és mikor kell egy egyszerűnek tűnő tünet miatt orvoshoz fordulni? Észak-Bácska aktuális járványügyi helyzetéről, az őszi vírusokról és a megelőzés lehetőségeiről dr. Bóczki Nebojsa járványügyi szakembert kérdezzük, köszöntöm a műsorban.
2: Köszönöm szépen.
1: Mit mutat most a járványügyi helyzet Észak-Bácskában?
2: Igen, ebben a stúdió előtt telefonáltam és beszéltem néhány kollégával, hogy milyen a aktuális helyzet. Kell mondani, hogy igen, van növekedés, ha beszélünk betegekről, tehát a számok lassan mennek fölfelé, de még messze vagyunk attól, mi lesz októberben vagy novemberben. Ebben azért most kell beszélni arról, mit kell tenni, hogy megelőzünk, ha ne legyen tömeges növekedés. Pedig növekedés mindig is lesz, azt tudunk ősszel. Arról van szó, hogy mindenki, vagy legtöbb gyerek, család ment valahol nyáron, és most, ahogyan elkezdődött az iskola, szeptemberben találkozunk iskolában, vagy óvodában, vagy munkahelyen, lényegtelen. És akkor lassan valaki, aki volt lapongásban, beteg lesz, és akkor fog megfertőzni következő gyereket, munkatársát, és így tovább. Tehát ebben szeptember közepén, szeptember végén mindig is regisztrálunk növekedést, és ha beszélünk konkrét milyen betegségek, sok-sok különböző virális, tehát mégis ezek a vírusos okozó betegségek, mondjuk rá adenovírus, aztán RSV, vagyis a respiratórikus szincíciális vírus, parainfluenza, tehát ez meg nem influenza, hanem hasonló betegség, de a kor okozó nem influenza vírus. És így tovább lehetne sorolni.
1: És mindig azt mondjuk, hogy valahogy ezekben a közösségekben, ugye óvoda, iskola, munkája, ahol sokan vannak, egyszerre itt terjednek ezek a dolgok.
2: Igen, teljesen ez logikus, mert ha egy zárt területen van több gyerek vagy ember, akkor nagyon könnyen terjednek a vírusok. Legfontosabb, ha beszélünk a megelőzésről, pedig ez a legfontosabb dolog ennek a beszélgetésnek a része, tehát a kézmosás. Gyakori kézmosás. Mikor mondom gyakori, az jelent mindig, ha eszünk valamit, evés előtt, legyen az egy alma, vagy egy szele csokoládé, vagy bármi, tehát nem csak ebéd, vacsora, vagy uzsonna reggeli, hanem bármi is, mikor érintkezünk valamit, és azt, hogy fogunk tenni a szájába, kell megmosni ezeket. Ha nincsen ebben víz és szappan, ami legjobb, akkor valamilyen zsebkendő nedves, amihol valami fertőtlenítő, vagy alkohol, vagy valami hasonló, és akkor érintkezünk azt, hogy valamit itt tegyünk a szájába. Mert ha azt nem teszünk, az a apró vírusok, vagy esetleg baktériumok, ami vannak az ujjakon, fognak kerülni a szervezetünkbe is.
1: És mi a jellemző most, hogy légúti megbetegedések jelentkeznek inkább, vagy azok, amelyek a gyomrot, az emésztőszervrendszert érintik?
2: Igen, még van is, de mégis, ha beszélünk, első helyen vannak ilyen feko-orális fertőzések, tehát ami piszkos kezekkel, ujjakkal terjednek. Felső légúti betegségek is vannak, de alig-alig. Kell mondani, hogy per pillanat klinikai szempontból, tehát a gyerekek legtöbb esetben panaszkodnak, láz nem annyira magas, 37,5-8, alig-alig 38, ami persze jó. Kell mondani, akkor hasmenés, hányás, hányinger, tehát ilyen bélrendszeri panaszok vannak első helyen, nem csak gyerekeknek, hanem a felnőtt személyeknek is. Tehát ez logikus, egy családban élnek szülők, gyerekek, vagy a nagymamák, nagyapák, és akkor először valaki beteg, és néhány nap után, ahogy elmúlik lapongás, akkor következő családtagja is beteg lesz.
1: És beszéljünk kicsit arról, ez mindig is érdekelt, és ön ennek talán a legjobb ismerője, hogyha visszanézzük az elmúlt évtizedeket, akkor immunisabbak vagyunk most a különböző megbetegedésekre, vagy régebben voltunk immunisabbak, mert mindig azt mondták a nagyszülők, hogy jaj, nem baj, ha a gyerek megeszik egy kis homokot, egy kis földet, nem lesz semmi baja, most meg azért, ahogy ön is mondja, azért mindenre oda kell figyelni.
2: Ez nagyon jó kérdés, éppen én is majdnem minden nap erről beszélek, kérdeznek emberek. Kell mondani, kell persze nem steril körülményekbe élni, nem is lehet, és, de léteznek hasznos és patogén, tehát kórokozó baktériumok. Tehát nagyon jó okozó pozitív hatású baktériumok. Mondjuk rá egy jogurban, vagy valamint savanyú káposzt, olyan savanyú zöldségek. Tehát van sok millió és millió pozitív hatású baktérium. De a homokban vagy földben bírálni patogén baktérium, patogén kórokozó, parazita. Tehát mégis kell mosniuk ezeket. Eppen kell szándékosan enni homokot valaki. Tehát lássuk, hogy gyerek ezt csinálja, és akkor elengedi. Tehát mégis kell megelőzni betegségeket, de kell bevenni a pozitív baktériumokat. Kell többet inni jogurtot. Ez egy jó példa. Valaki egyáltalán nem használja jogurtot. Ez nagyon jó tejtermék, ahol van millió és millió pozitív hatású baktérium, ami védi egész szervezetünket. Tehát ha a bélflóra jó, jó minőségű, akkor ez egy bariéra sok-sok fertőző betegség ellen, úgy tűnik, hogy néhány rák betegség ellen is érdekes. Tehát nagyon hasznos és fontos élni harmóniába baktériumokkal, a saját baktériumokról. Tehát egy külön terület, amiről egyszer érdekes lenne beszélni.
1: Ugye említettük itt a gyerekeket, felnőtteket, és sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy akár a szülő elküldi a gyereket úgy, vagy mi is eljövünk munkára úgy, hogy igazából azt mondjuk, hogy csak egy enyhe megfázás, nincs semmi bajom, végig tüsszögjük a dolgokat, vagy kölgünk, és akkor már meglett a baj, de mi az a pillanat, amikor tényleg azt kell mondani, hogy akkor ne menjen közönségbe senki?
2: Első helyen a láz. Ha magasabb, mint 38, akkor biztos nem kell menni, mert ki tudja, milyen fertőző betegségről van szó, maradjunk otthon. Aztán hasmenés, ha gyakori, több mint 3 naponta, tehát mondani 3 az a határ, ha több mint 3 naponta van széklet, akkor kell persze fordulni orvoshoz, és bármikor, mikor van valami furcsa jel, valami, amit eddig sosem nem volt nekünk, tehát valami bírleni erős fejfájás mondjuk, tehát nem tipikus, mindig van valami fejfájás, vagy bírleni, de amikor néhány orvosság után sem múlik az a fejfájás, akkor forduljunk, mert bír lenni, hogy agyhártya gyulladás kezdett. Tehát ez komoly dolog. Persze legjobb sose nem menni iskolába se dolgozni, ha bármilyen van tünetek, de nem lehet így, akkor nagyon sok hiánya lenne a iskolából, óvodából, munkahelyről, tehát mégis sokszor betegek megyünk. Sajnos ez a realitás.
1: Ugye azt mondta, hogy ez a realitás, akkor beszéljen arról, hogy a munkájában mit tapasztal, hogy az emberek azok tudatosak az ilyen dolgok tekintetében, vagy kezdjük elengedni magunkat?
2: Hát, ha beszélünk konkrét a felső légúti fertőzésekről, a maszk nagyon jó dolog, alig-alig használjunk, elsősorban az egészségügyben. Mindig van olyan hír, hogy mondjuk rá Batut, vagy minisztérium, attól közlemény, hogy muszáj használni maszkokat egészségügyben. Hát kérem szépen, egész évben kell használni. Ha megyünk Amerikában, hát mindenkinek van, vagy kesztyű. Nálunk Szerbiában, vagy nem csak nálunk, tehát kesztyű nincsen, maszk nincsen, beszélik egészségügyi dolgozókról, és akkor nagy csoda, decemberben muszáj használni ezeket, és alig várunk azt, hogy március, április napot, mikor nem lesz kötelező. Tehát ilyenek vagyunk. Akkor mit bírok mondani ilyen hétköznapi emberekről? Sajnos.
1: És akkor beszéljünk még így a vége felé, hogy mire lehet számítani az előttünk álló hetekben, ugye az őszi téli szezon kezdődik lassan, a hőmérséklet még nem ezt mutatja, de igazából a kalendárium igen. Mely fertőzések jelenthetnek majd nagyobb kihívást, és hogyan készülhetünk fel ezekre?
2: Tehát még egyszer a respiratórikus szincíciális vírus az lesz biztos magas számban, adenovírusok, amiről alig-alig beszélünk, és nem sokára influenza is itt lesz, mi már várunk a védoltásokat, mindig szeptember végén, esetleg október elején érkeznek, megfelelő mennyiségben, tehát influenza is itt lesz, és kell mondani, hogy COVID-19 sok-sok mutáció még itt van, fognak maradni, de szerencsére, szerencse is fontos dolog, klinikai szempontból nagyon enyhe, vagy középsúlyos tüneteket fog okozni. Tehát növekedésről fogunk beszélni, ez reális dolog, de attól is függ, meddig lesz ez a relatív enyhe ősz, már bementünk az őszbe.
1: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, hogy mindenről beszélgettünk. Dr. Bóczki Nebojsa járványügyi szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt volt a műsorban.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Maráci Barabás Monika, a Híradó főbb témái. Érkezik a 6000 dináros támogatás. Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben. Megválasztották a REM tanácsának új elnökét. A szerb állam fő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban. Életét vesztette egy szerbiai állampolgár az Oktoberfeste, mondom a részleteket. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt ma mintegy 4,8 millióan kapták meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, holnaptól péntekig utalják az összeget, csak nem 1,7 millió személy igényelte tegnap éjfélig az állami támogatást.
0: Választások 2026.
3: Erős vajdasági magyar érdekképviseletre van szükség a szerbiai parlamentben, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, a Szabadkai Magyar Rádió napindítójának vendégeként. A politikus az október 25-i előrehozott parlamenti választás kampányáról elmondta, minden magyarok által lakott vajdasági településre szeretnének eljutni, hogy személyesen hallgassák meg az ott élők problémáit. Brasnyó Zoltán összeállítása.
4: Dr. Pásztor Bálint szerint a lakossági fórumokon településenként eltérő problémákkal találkoznak, a megélhetéstől az infrastruktúrán át az alapvető szolgáltatások hiányáig. Majdányon és Rábén például sem orvos, sem bolt nincs. A VMS listáját egyetlen nap alatt 9531 aláírással támogatták, csak nem kétszer annyival, mint amennyi az induláshoz szükséges. A pártelnök ezt sikeres bemelegítésnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, ezt a támogatást a választás napján is mozgósítani kell. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS 12 pontos választási programja a hagyományos közösségi ügyek mellett modernebb kérdésekkel is foglalkozik.
5: Én arra vagyok nagyon büszke, hogy tartalmazza mindazokat a hagyományos elemeket, amelyek egy magyar pártot kell, hogy jellemezzenek, az oktatásra, a kultúrára, a tájékoztatásra, a civil szervezetekre, egyházakra vonatkozóan, de rengeteg modern elemeket, amelyek egy magyar pártot kell, hogy jellemezzenek, az oktatásra, a kultúrára,

0: kérdésekről, amelyek alapján azt a következtetést lehet levonni, és kell levonni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem valamilyen 19. századi kategóriákban gondolkodik, hanem valóban modern, korszerű, részletes válasza van minden olyan kérdésre, ami a ma emberét foglalkoztatja a Vajdaságban.
1: A VMS a jelölt lista összeállításánál arra törekedett, hogy Vajdaság minden régiója képviseletet kapjon, és a név sora a vajdasági magyar közösség minél szélesebb keresztmetszetét adja, hangsúlyozta a pártelnöke. A lista fiatalodott, az első 10 jelölt átlag életkora 43,5 év, közöttük egyetemi oktatók, orvosok, munkások és mezőgazdasági termelők is vannak. Dr. Pásztor Bálint szerint a parlamenti választás után a politikai együttműködések szempontjából új helyzet kezdődik. Számukra pedig az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak továbbra is legyen erős érdekképviselete Belgrádban. A politikus elmondta, hogy 12 év után ismét a Szabadkai Népkörben tart lakossági fórumot a VMS. Szavai szerint az esemény a párt magyar összefogási elmondatának is fontos szimbóluma.
0: Azért a magyar összefogás a választási elmondatunk, mert a magyar emberekkel, a vajdasági magyar emberekkel összefogva definiáljuk a programunkat, és igyekszünk megoldani a problémákat. Tehát nem azért a magyar összefogás, mert más szervezetek is állnak mögöttünk, egyébként más szervezetek is állnak mögöttünk, ez ki fog derülni a következő hetekben, de elsősorban azt fejezi ki a magyar összefogás, hogy véleménykülönbségek ellenére a vajdasági magyar emberekkel szeretnénk összefogni, és közösen intézni a közösségnek az ügyeit.
1: A beszélgetésben szóba került az egyetemista lista és annak vajdasági magyar támogatottsága is. Dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a VMS tapasztalatai szerint a magyar érdekek képviseletéhez önálló magyar politikai erőre van szükség. A kampányban megjelent, mesterséges intelligenciával készült tartalmakról és a Ratko Mladićhoz kapcsolódó vitáról is szó esett. A VMS elnöke közölte, jogi lépéseket tett egy róla készült hamis kép miatt, a VMS képviselőinek újvidéki néma csend alatti magatartását pedig személyes döntésnek nevezte. Hangsúlyozta, hogy pártja semmilyen közösséget nem vállal Ratko Mladićjal.
0: Én azt javaslom minden rádióhallgatónak, hogy döntse el, hogy a neveltetéséből, a vallási meggyőződéséből kifolyólag egy adott helyzetben hogyan járt volna el. Ülve maradt volna-e akkor, hogyha egy halottnak van egy perces néma csend, még ha az háborús bűnös is, kiment volna-e, ülve maradt volna-e. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon komoly emberi kérdések, és méltánytalan és fölháborító ezt valamiféle politikai elfként megpróbálni eladni az ellenzék részéről. Tehát bárki, ha azt állítja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség bármikor a fönnállása alatt, vagy akár ma közösséget tud vállalni Ratko Mladićjal, vagy egyetért azzal az emberrel, aki népirtást követett el, és ezért jogerősen elítélték, tehát azt gondolom, hogy lelke rajta, de hát ennek semmi köze nincs a valósághoz.
1: A magyar kormánnyal való kapcsolatról dr. Pásztor Bálint azt mondta, a támogatási rendszer jelenleg is működik. Az elmúlt hetekben is születtek támogatói döntések egyes vajdasági magyar programok és intézmények kapcsán. A következő lépésekre szerinte a szerbiai parlamenti választás után kerülhet sor. Közben november 8-ára kiírták a magyar nemzeti tanácsi választást is, így a két kampány részben egybeesik. A VMS elnöke úgy fogalmazott, az MNT választáson mindenképpen magyarok fognak győzni, bárki is nyeri meg azt. Ezért pártja elsősorban az október 25-i parlamenti választásra összpontosít. Dr. Pásztor Bálint szerint ezen a választáson az a legfontosabb, hogy a vajdasági magyar közösségnek a következő ciklusban is erős érdekképviselete legyen a szerbiai parlamentben.
2: Darko Klisics, a Szerb Haladó Párt végrehajtó bizottságának elnöke Jagosticára látogatott, ahol azt mondta, pártja a szerb emberek véleményére hallgat, és büszkén vállalja az eddig elért eredményeket. Szerinte az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia lista további fejlesztéseket és jobb életkörülményeket kínál az ország minden részén. Klisics a politikai ellenfeleket is bírálta. Hozzátette, Szerbia akkor tud előre haladni, ha egységes marad. Október 25-én fontos döntés előtt áll Szerbia és a vajdasági magyar közösség is. Erről beszélt Facebook videójában Rózsa Zsombor. A Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke szerint az újrakezdés teljes mértékben kiáll az egyetemista mozgalom mellett. Arra szólította fel a vajdasági magyarokat, hogy a választásokon az egyetemistákat támogassák.
3: Ez a választás sokkal többről szól. Szinte

0: mondhatjuk, hogy egy referendum. A múlt és a jövő között. Egy olyan rendszer között, amely a párthűségre épít, és egy olyan jövőbeli rendszer között, amely a tudásra, a nyitottságra, a szakmaiságra és az összefogásra épít. Mi, vajdasági magyarok, szintén meghatározhatjuk, hogy milyen Szerbiában szeretnénk élni.
1: A Népi Szerbia Koalíció hivatalosan kérte a Köztársasági Választási Bizottságtól választási listájának visszavonását. A korábban már kihirdetett lista a szavazólapon a 9. helyen szerepelt volna. Miroslav Aleksić, a Szerbia Népi Mozgalma elnöke szerint a koalíció ezzel minden rendelkezésre álló erőforrását a választási folyamat ellenőrzésére és a szélesebb körű politikai összefogásra kívánja fordítani. Hangsúlyozta, hogy a visszalépés nem jelenti a politikai küzdelemből való kivonulást. A koalíció közlése szerint több mint 10.500 támogatói aláírást gyűjtöttek össze, és több mint 3.000 szavazatszámláló bizottsági tagjuk vesz majd részt az október 25-i választások ellenőrzésében.
2: Választások 2026.
1: Stevica Smederevácot választották az elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM tanácsának új elnökévé. A döntés a testület negyedik alakuló ülésén született meg, több korábbi sikertelen próbálkozás után. A REM tanácsának jelenleg 8 tagja van, a 9. a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok által jelölt tagot még nem választották meg. Az erre vonatkozó eljárást a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok új összetételének megválasztásáig felfüggesztették. Ezeket a választásokat november 8-án tartják. Smederevác a szavazást követően a sajtó képviselőinek azt üzente, hogy a REM ajtaja nyitva áll előttük, és hangsúlyozta, hogy a testület munkája nyilvános és átlátható. Emlékeztette a médiumokat a választási szabályok betartására, valamint arra, hogy a REM ajánlást fogadott el a választási kampány alatti tudósításra vonatkozóan. Felszólította a sajtóképviselőit, hogy tartsák tiszteletben a kiegyensúlyozottság és a tárgyilagosság elvét. Továbbá mindenkinek biztosítsák a véleménynyilvánítás jogát. Mint mondta, a REM figyelemmel kíséri majd mindezek betartását. Felelősségre, kölcsönös tiszteletre és kompromisszumkészségre van szükség a jelenlegi globális kihívások közepette, üzente Alekszandr Vučić New Yorkból. A szerb államfő az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszak alkalmából tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol szerdán az általános vitában szólal fel. Vučić részt vesz a partnerek a multilateralizmusért, a nemzetközi jogért, a békért és a jólétért elnevezésű magas szintű csúcs találkozón is, melynek célja a multilaterális együttműködés megerősítése, valamint gyakorlati megoldások keresése a közös globális kihívásokra. Vučić New York-i tartózkodása alatt emellett számos világpolitikai vezetővel és a nemzetközi közösség képviselőivel folytat kétoldalú megbeszélést. Az ENSZ közgyűlés általános vitája mától szeptember 28-áig tart, a rendezvényen közel 130 állam és kormányfő vesz részt. Baka András köztársasági elnök képviseli Magyarországot az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán. A magyar államfő a világszervezet közgyűlése előtt is felszólal. A tervek szerint kétoldalú tárgyalásokon vesz részt António Guterres ENSZ főtitkárral, valamint több ország állami vezetőjével. A köztársasági elnök amerikai magyar szervezetek képviselőivel is találkozik. Életét vesztett egy 52 éves szerbiai állampolgár tegnap este a müncheni Oktoberfesten, miután súlyos balesetet szenvedett az egyik vidámparki játéknál. A férfi biztonsági őrként dolgozott a rendezvényen. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerencsétlenség egy szabadesést szimuláló toronynál történt, melynek utasai egy gondolában nagy magasságból zuhannak lefelé. Az első információk alapján az 52 éves munkatárs feltehetően olyan területen tartózkodott, ahol nem lett volna szabad. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az Oktoberfest szombaton kezdődött, és október 4-éig tart. A pontos idő 16 óra 13 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Sándor Zoltán győzött a vajdasági magyar drámaíró versenyen, és 19 kerékpár talált gazdára Horgoson. Jönnek a részletek.
2: Választások 2026.
1: A családok támogatása, az egészségügyi ellátás nehézsége és a munkaerő hiány is szóba került Ürményházán, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői a helyiekkel találkoztak. A vendégek egy 3 gyermekes családot, valamint egy korszerűsített húsfeldolgozó üzemet kerestek fel. A találkozón az október 25-i választások jelentőségéről és a Vajdasági Magyar Érdekképviseletről is beszéltek. Lőcse Ilona és Vajtai Viktória tudósét.
3: Bondor Vali egyedülálló anyaként neveli 3 leányát. 2 idősebb gyermeke az Ürményházi Doszitej Obradovics általános iskolában magyar nyelven befejezett 8 osztály után Nagybecskereken folytatják középiskolai tanulmányaikat, és a Szatmári Karolina kollégiumban laknak. Legkisebb lánya, Lea, idén egyedül indult magyar tannyelvű 1. osztályba. Megkapta a Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség beiskolázási ajándékcsomagját. Bondor Vali Ürményházáról.
4: A községünk megadta nekik a hónapos ingyenes jegyeket, és a kollégiumi ottan tartásukat, hogy ellátsa fizetni a kollégium. Nekünk ez sok rengeteg segítség, és a kicsi is kapott, mikor indult most elsőbe iskolafőszerelés, táskát, és stb., ami nagyon szükséges volt neki, és persze nagyon sokat segít a községünk, nagyon.
3: Egy rövid utcai fórum követte a családi látogatást, ahol a helyiekkel beszélgetést folytattak a vendégek. Pintér Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselője.
5: Vannak helyi problémák, úgymond ugye már minden kisebb településben inkább idősebbek laknak, és akkor ugye itt már az egészségügyi problémák, az egészségügyel kapcsolatos problémák jelentkeznek, amit ugye föl is vetettek, hogy nincs minden nap orvos rendelőben, és akkor ugye ez egy kicsit probléma, hogy akkor utaznak Zicsi falvára, a központi rendelőbe, vagy sikerül nekik elintézni azt az ügyet, vagy nem. És ez a téma volt ez, ami ugye így fölvetődött, amin muszáj majd dolgozni.
3: A Pintér család által működtetett vágóhíd és húsfeldolgozó üzem már 25 éve létezik. Az utóbbi években jelentős gépezet felújítást végeztek a Prosperitáti Alapítvány által nyert támogatásból és a tartományi mezőgazdasági titkárság részfinanszírozásából. Legújabb beszerzésük egy húsipari aprítógép volt, amellyel hatékonyabban tudják a húsfeldolgozást elvégezni kevesebb munkaerővel. Pintér Áron, hentes.
6: Az az idő jött el most már, hogy nincs munkaerő, és sokkal többet kell gépesíteni, hogyha nincs is szükség a nagyobb gépekre, de az a gond, hogy nincs kivel dolgozni, és akkor szükség van nagyobb gépekre, hogy bírjuk fejezni kevesebb munkaerővel és gyorsabban.
3: Az Ürményházi lakossággal való találkozás során a politikusok az emberek kérdéseire is választ adtak. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjelöltje.
7: Október 25-e fontosságáról, a választások fontosságáról, a választások utáni potenciális koalícióról, amire mi természetesen nyíltan válaszolunk, tehát a VMS önállóan indul, senkinek nem ígérkeztünk előre. A mi számunkra a vajdasági magyar emberek érdekeinek a képviselete a fontos. Aztán a választások után beszélünk majd a koalícióról. Most a magyar összefogás, a közösség ereje, ha mindannyian hozzátesszük a saját részünket, a fontos.
3: Az ürményháziak azt vallják, a magyar öntudatuk nagyon erős, és szerintük nagyon jó a szórványban is magyarként ott élni.
2: Választások 2026.
1: Lezajlott a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró verseny az Újvidéki Színházban. A zsűri döntése alapján Sándor Zoltán írta a legjobb drámát, a legjobb rendezőnek pedig Mirko Rádonyityot választották. A közönségdíjat a Csík Mónika szövege alapján Németh Jemese rendezésében készült előadás kapta. Pető Attila és Vajtai Viktória riportja.
3: Három új ős bemutatót láthatott a közönség hétfő este a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versenyen. Az idei megmérettetésen Kollár Árpád, Csík Mónika és Sándor Zoltán vett részt, akiknek a Magyar Szó hétvégi számából kisorsolt fejlesztések kívül és belül cím alapján egyetlen nap alatt kellett megírniuk drámájukat. Ezt követően a rendezők és a vajdasági magyar színházak művészei mindössze 24 óra alatt készítették el az előadásokat. A produkciókat Pressburger Csaba újságíró, Antal Attila rendező és Gyarmati Kata dramaturg értékelte. A legjobb drámának Sándor Zoltán művét választották, a legjobb rendezőnek pedig Mirko Radonicsot, aki az ő darabját állította színpadra.
8: Elég komplexen nyúlt a problémához, elég sok ilyen társadalomkritika is van benne, politikai is eléggé ez a szöveg, viszont az előadás ilyen direkt formában nem volt az, szóval hogy inkább az érzésekre hatott, mint egy ilyen nagyon nyíltan társadalom kritikai. Szóval ez egy ilyen mélyebb, ilyen zsigeri társadalom kritikai előadás volt inkább.
3: Sándor Zoltán elmondta, elképzelésekkel és ötletekkel érkezett a versenyre, amelyeket kihívást jelentett összehangolni a kisorsolt címmel. Sándor Zoltán író és újságíró.
9: Hát ez egy módosult tudatállapot, amelyben az alkot ilyenkor írt, ugye van néhány óránk arra, hogy megírjunk egy komplett drámát. Aztán mi azt leadtuk tegnap, és aztán a többi pedig a rendező és a színészek dolga.
3: A közönségnek a Csík Mónika szövege alapján készült előadást tetszett a legjobban. Csík Mónika elmondta, úgy érkezett a versenyre, hogy egy mesei kapcsolódású drámát szeretett volna írni. A kisorsolt cím azonban nem illeszkedett ebbe a koncepcióba, ami komoly fejtörést okozott számára. Csík Mónika, író és újságíró.
10: Úgy oldottam fel ezt a tanácstalanságot, hogy magát a hősömet is olyan helyzetbe hoztam, mint amiben én magam kerültem. Tehát neki is egy nap állt rendelkezésére ahhoz, hogy megírjon egy mesedrámát, és hát ezzel mindenféle módon küzdött, átesett hullámhegyeken, hullámvölgyeken, valójában a saját lelki állapotaimat vittem bele a mesehősöm állapotába végig.
3: A zsűri döntése alapján a legjobb női színészi alakítás díját Figura Terézia, a legjobb férfi színészi alakításért járó elismerést pedig Osvár Róbert kapta. Figura Terézia, színész.
11: Van egy közös cél, az pedig, hogy megcsináljunk egy olyan előadást 1-24 óra alatt, amivel nem szégyenlünk kiállni a közönség elé. Tehát, hogy valóban apait, anyait beleadunk abba, hogy érthető legyen az eseménysor, hogy érthető legyen az, amit át akarunk adni a közönségnek, és hát ez nagyon fontos, hogy együtt dolgozzunk, hogy együtt dolgozzon akár az író és a rendező és a csapat, akit a rendező húzott.
3: Az est folyamán kihirdették az Újvidéki Színház előző évadának közönségdíjasait is. A nézők szavazatai alapján a legjobb női főszereplő Elor Emina, a legjobb női mellékszereplő László Judit, a legjobb férfi főszereplő Mészáros Árpád, a legjobb férfi mellékszereplő pedig Pongó Gábor lett. A rendezvényen ismertették a Pataki Gyűrű díj jelöltjeit is. Idén Szalai Verebes Judit, Kucsov Borisz, Hajdú Tamás, G. Erdélyi Hermina és Balázs Áron esélyes az elismerésre.
1: Horgoson is interaktív programmal zárták az Európai Mobilitási Hetet az autómentes nap alkalmából. A környezettudatos közlekedésre, valamint a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Annus Beatrix riportja.
12: Fék, csengő, lámpa, bukósisak. A legkisebbek is tudták, mi kell a biztonságos kerékpározáshoz. A Vörös Kereszt és a közlekedési rendőrök előadásai után jöhetett a nap legjobban várt pillanata. 19 kerékpár talált gazdára az iskola udvarán. Búzás Máté és Szűcs Benett, a Horgosi Kárász Karolina általános iskola diákjai.
13: Nagyon boldog voltam, azt mondta, hogy végre kaptam egy jó biciklit.
14: És te hogy érezted magad? Tetszik-e a bicaj?
15: Tetszik, nagyon meglepődtem, nem számítottam rá.
12: Ágoston Hanna, a Horgosi Kárász Karolina általános iskola diákja.
16: Nagyon tetszik a bicaj, és nagyon meglepődtem, hogy pont engem húztak ki.
12: A sorsoláson Magyar Kanizsa község óvodásai, általános és középiskolás diákjai, valamint az oktatási nevelési intézmények dolgozói is részt vehettek. A kezdeményezés úgy tűnik, évről évre célba ér. A szervezők tapasztalatai szerint egyre többen pattannak kerékpárra a községben, hangzott el az eseményen. Bagány Ágnes Magyar Kanizsa község tanácsának oktatással megbízott tagja.
17: Ezzel a rendezvénnyel, községi rendezvénnyel szeretnénk népszerűsíteni a kerékpározást, illetve az autómentes közlekedési dolgot a gyerekek körében, és ezáltal a Vöröskereszt is, illetve a rendőrség is előadást tart, amellyel pont arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos az egészséges életmód, és a gyerekek minél többen autó helyett inkább válasszák a gyaloglást vagy a kerékpározást.
12: A mesterséges intelligencia és a digitális eszközök korában különösen fontos felhívni a figyelmet a rendszeres mozgásra. A kerékpározás pedig egyszerre jelent aktív kikapcsolódást és környezettudatos közlekedési lehetőséget, emelte ki Zorán Tomin, Magyar Kanizsa Község tanácsának környezetvédelemmel megbízott tagja.
18: Mink csatlakozunk, mint Kanizsa önkormányzat tradicionálisan ehhez, most egy kicsit horgosra áttértünk, de mink büszkék lehetünk, mint önkormányzat, mert mink már 44 éve szervezünk maratont, úszó meg futó maratont, ami szimbiózisban van eve az európai értékekkel, amelyik promóciót csinálnak a mozgásnak, meg a mobilitásnak.
12: A szervezők abban bíznak, hogy a kerékpárok minél többször előkerülnek majd, és egyre többen gurulnak két keréken a hétköznapokban is.
19: Sport.
1: A TSC az első liga tizedik fordulójában hazai pályán nem tudta megszerezni a 3 pontot, annak ellenére, hogy több helyzetet is kialakított. A mérkőzés után Palágyi Szabolcs vezérigazgató nem értékelte pozitívan a látottakat. A topolyi együttes a Leszkováci Dubocsicát fogadta, a mérkőzés pedig gól nélküli döntetlennel ért véget. A vendégek elsősorban a saját kapujuk védelmére összpontosítottak, a TSC pedig az első fél időben nem használta ki kellőképpen a lehetőségeit. A második játékrészben már több nagy helyzet is adódott a hazaiak előtt, ezek azonban kimaradtak. A döntetlennel a TSC a tabella 3. helyére csúszott vissza, veretlenségét azonban továbbra is őrzi. A csapat következő mérkőzését szombaton játsza idegenben a listavezető Bórec 1926 ellen. Palágyi Szabolcs a TSC vezérigazgatója.
20: Sajnálom, hogy így veszítsük a pontokat, mert a bajnokság végén szerintem azért ez vissza tud ütni. Hát remélem, hogy az edző is egy kicsit megfogja majd a csapatot, a játékosokat, mert nem első mérkőzés ez, hogy az első időben el kellene, hogy döntsük a meccset, és a végén már a Vosdovac ellen is érezhető volt az, hogy komolytalankodunk, ezt nem szabad megengedni. Egy olyan csapat, amely fel akar jutni, ezt nem engedheti meg magának.
1: A pontos idő 16 óra 26 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge északi szél fúj. Holnap sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel. Hajnalban 8 fok körül alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-tól 22 fokot mérhetünk. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra!

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: Körhintálja.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
2: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Körhinta.
3: Körhintás, szép délutánt kívánok a hallgatóknak szeptember 22-én Móricz névnapján. Ma egész nap őket illik felköszönteni. A folyók világnapja van, illetve hát lesz majd. Az ENSZ 2005-ben hirdette meg a Water for Life címen ezt a kezdeményezést. Egyébként nagyon sok minden történt a sok világban a mai napon, de inkább maradjunk a jelennél. Húzatos, kedd, sok napsütés az, amiben részünk volt, bár igen érdekesen alakult az égbolt, hiszen mutatkozott itt azért borongós rész is, és itt-ott pár csepp esőcske is véletlen megjelent. Ennek ellenére a hőmérséklet kellemesen, késő nyáriasan vagy kora ősziesen alakult. Az elkövetkező időszakban az előrejelzések szerint holnap is sok napsütés várható, és továbbra is 20 fok feletti értékeket mérhetünk, 22-24 fokot mondanak így az elkövetkező napokra. A hétvégén is marad a szép napsütéses idő, úgyhogy például a horgosi szüreti napokra kellemes időjárást mondanak. Véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, ez pedig jó hír az allergiásoknak. Egyébként ma már nem volt front felettünk, ennek ellenére azért a fejfájás és az ízületi bántalmak, valamint az ingerlékenység, a feszültség és a koncentráló képesség csökkenése a mai napon is többeknél megjelent. Ennek ellenére továbbra is derűs napot, tartsanak velünk!

0: Könnyed témák, retrós lágerek, 16 és 20 óra között.
1: A körhinta forog tovább.
0: És haladunk tovább, és már is van egy jó hírem, ugyanis csak nem 1,7 millió polgár igényelte tegnap reggelig a 6000 dináros egyszeri támogatást, állami támogatásról van szó, amelynek folyósítását a bejelentések szerint az állam ma megkezdte, és 25-én fejezi be. Az utalások száma azonban ennél jelentősen több az említett közvetlen jelentkezők mellett, ugyanis azok a felnőttek is megkapják a támogatást, akiknek automatikusan utal az állam. Az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok és a szociális segélyben részesülők külön jelentkezés nélkül is megkapják az állami támogatást, amelyre minden felnőtt szerbiai állampolgár jogosult. Azok a lakosok viszont, akik nem tartoznak az említett csoportokba, szeptember 7-től tegnap évfélig jelentkezhettek a kifizetésre a kincstárigazgatóság honlapján. Ugyanitt mintegy 3 millió lakos ellenőrizte le azt is, hogy nyilván tartják-e a részvény alapban. Egyébként még mindig ellenőrizhetik, hogy hova, melyik bankba, illetve postára érkezik ez az összeg, idp.trezor.gov.rs honlapon.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retrozenék társaságában.
2: A 107,1 MHz.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Hírek következnek. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt kedden mintegy 4 millió 800 kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai, azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra. Szerdától péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte hétfő éjfélig ezt a támogatást. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában egy fokozott ellenőrzési akció során. Mintegy 18 ezer sofőrt gyorshajtás, 1309-et szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. Az akció kezdete óta 2 olyan közlekedési baleset történt iskola környékén, amelyben gyermek is megsérült. Az egyik gyermek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kérte a járművezetőket, hogy az iskolák, óvodák közelében különösen figyelmesek közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén. Elkezdődött a magyar tannyelvű tanítóképzőkar Gólya tábora. A 3 napos 2 éjszakás rendezvénynek a Kishegyesi Kátai tanya ad otthont, amelyen 20 első éves hallgató vesz részt. A fiatalokra közös játékok, csapatépítő feladatok és különböző közösségi programok várnak. 5 színművész szerepel idén is a Pataki Gyűrű díj jelöltjei között. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatából GRD-i Herminát és Hajdú Tamást jelölték, az Újvidéki Színház művésze Balázs Áron, a Kosztolányi Dezső Színház színésze Kucsov Boris, míg a Zentai Magyar Kamara Színház művésze Szalai Verebes Judit került a díj várományosai közé. Az elismerést október 29-én a Délvidéki Magyar Színjátszás napján adják át a Szabadkai Népszínházban. Ami pedig az időjárást illeti, szerdán ismét hűvös reggelre ébredünk, napközben erősen felhős lesz az ég, helyenként gyenge eső is előfordulhat, a hőmérséklet hajnalban 5-11, napközben 18 és 22 fok között alakul. Csütörtökön is hasonló időben lesz részünk, 25 fok körüli csúcsértékkel.
10: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
11: Társadalmi célú felhívás.
12: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. század. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics

0: a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: Nem baj, de önöknek legalább van rádiójuk, remélem. Egyébként José Antonio Domínguez Bandera, ismertebb nevén Antonio Banderas, Goya-díjas spanyol színész, filmrendező, producer volt hallható az imént, akit több díjra is jelöltek. Egyébként a Szenvedélyek labirintusa című filmvígjátékban tűnt fel először a mozivásznon, én pedig az este pont a Zorrót néztem, amelyben Anthony Hopkins-szal szerepelt. Az iménti film ugye a Mariachi trilógia Desperado zenéje volt, de volt egyszer egy Mexikóban is játszott Banderas, sőt a Kémkölykök filmsorozatban is, akkor a Shrek filmekben Csizmás Kandúr eredeti hangját kölcsönzi, és természetesen még nagyon-nagyon sok filmben látható. Ha jól tudom, akkor ez az egy felvételünk van tőle, de most akkor nézzünk egy kis közérdekű információt. Mégpedig Kullancsiltá írtás lesz Szabadkán, szeptember 21 és 29-e között. Mérgező szert használnak, ezt pedig már a méhészek ugye tudják. A kullancsirtás helyszínei Szabadkán, a Séterdei Park, a Spartak stadion környéke és a Sándori Mocsár, Prozívka, Cyril Metód, Reichl Ferenc Park, sportpályák, játszóterek és rekreációs zöld területek a Kertváros helyi közösségben, továbbá a Vasutas telephelyi közösségben, Sándor, Tokió, Prozívka, Kér, Újfalu, Gát, Kisbajmok, Újváros, Kertváros, Kisradanovác, Pestcsara és Zorka helyi közösségekben, valamint Királyhalom és Hajdújárás területén, ezen kívül a Szevergyárnál, a Tisztásnál. A többi kisebb közhasználatú zöld területek és játszóterek a városhelyi közösségében szintén részt vesznek majd, illetve hát ott is lesz kullancsírtás. Palicson a Nagy Park partszakasz a női strandtól a férfi strandig, nyári színpad, Vértó környéke, játszóterek, sportszálló környéke és Tisztások, valamint a meteorológiai állomás körül. Ezen kívül Kelebia, Békova, Csantavér, Dusanovó, Visnyevác és Nagyfény is részt vesz, valamint Kisbosznia, Misityevó, Bajmok és Mérges, továbbá Újzsednik részt vesz ebben az akciódban. Minden információt megkaphatnak a 066 499 500-as telefonszámon.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: A Körhintában pedig a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozok most bele. Jelen pillanatban a híradót láthatják, a legfontosabb információkkal, hírekkel majd kezdődik a közügyek hírháttér műsor. 19.30-kor szubjektív, melyben a vendég Besnyi Csongor túrázó hegymászó. 20 órai híradó után a Föld szeretője című magyar filmdrámát láthatják, majd a Kincses ládánk Oromi része veszi kezdetét még a késő esti híradó előtt. Holnap a közügyek ismétlésével ébredhetnek, de lesz fit percek, tanuljunk szerbül és diagnózis regionális egészségügyi magazin, valamint egy német nyelvű nemzetiségi magazin műsort is láthatnak. Szegedi közelkép, azután szerb nyelvű nemzetiségi magazin, és a 12 órai közelképben a Vive, vagyis Magyar Nóták és Csárdások fesztiválja volt. Majd ismét egy szubjektív, és 14 órakor Magyar Világ, Erdély Magyar Magazin lesz látható a holnap délelőtt folyamán a Pannon Televízióban.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt kedden mintegy 4.800.000-en kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai, azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra. Szerdától péntekig utalják az összeget. Csak nem 1,7 millió személy igényelte hétfő éjfélig ezt a támogatást. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában egy fokozott ellenőrzési akció során. Mintegy 18 ezer sofőrt gyorshajtás, 1309-et szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. Az akció kezdete óta két olyan közlekedési baleset történt iskola környékén, amelyben gyermek is megsérült. Az egyik gyermek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kérte a járművezetőket, hogy az iskolák, óvodák közelében különösen figyelmeztessék, közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén. Elkezdődött a magyar tannyelvű tanítóképzőkar Gólya tábora. A 3 napos két éjszakás rendezvénynek a kishegyesi kátai tanya ad otthont, amelyen 20 első éves hallgató vesz részt. A fiatalokra közös játékok, csapatépítő feladatok és különböző közösségi programok várnak. 5 színművész szerepel idén is a Pataki Gyűrű díj jelöltjei között. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatából GRD-i Herminát és Hajdú Tamást jelölték. Az Újvidéki Színház művésze Balázs Áron, a Kosztolányi Dezső Színház színésze Kucsov Boris, míg a Zentai Magyar Kamara Színház művésze Szalai Verebes Judit került a díj várományosai közé. Az elismerést október 29-én a Délvidéki Magyar Színjátszás napján adják át a Szabadkai Népszínházba. Ami pedig az időjárást illeti, szerdán ismét hűvös reggelre ébredünk, napközben erősen felhős lesz az ég, helyenként gyenge eső is előfordulhat, a hőmérséklet hajnalban 5-11, napközben 18 és 22 fok között alakul. Csütörtökön is hasonló időben lesz részünk, 25 fok körüli csúcsértékkel.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészehaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Filmzenei műsorunkban legendás magyar televíziós sorozatok főcímdalait hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
5: Muzsikál a mozi.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Tenkes kapitánya 1963-ban készült, 1964-ben vetítette a Magyar Televízió a 13 részes fekete-fehér sorozatot, amelyet Örsi Ferenc forgatókönyve alapján Fejér Tamás rendezett. Zenéjét Vujicsics Tihamér komponálta. Ez volt a Magyar Televízió első és egyik legsikeresebb sorozatot, amelyet Örsi Ferenc forgatókönyve alapján Fejér Tamás rendezett.

A Tüskevár egy 1967-ben bemutatott fekete-fehér ifjúsági filmsorozat, melyet a Magyar Televízió Fekete István híres regényéből Fejér Tamás rendezésében készített.

A Kántor 5 részes fekete-fehér magyar krimi sorozat, melyet 1975-76-ban forgattak. Főszereplője a híres magyar rendőrkutya Kántor.

Ismertek a csöpi filmek, amelyek közül az első a Pogány Madonna. Ezt 1980-ban forgatták, 81-ben mutatták be. A magyar krimi akció filmvígjáték főszereplője Bújtor István, aki ötvös csöpit alakítja, és Kern András, aki kardos doktort játsza.

Taki bácsi, Magenheim Doki, Vágási Feri és Gábor Gábor. Csak néhány emlékezetes szereplő, akiket a ma már klasszikusnak nevezhető Szomszédokból ismerünk. A magyar teleregényt az 1980-as évek második felében és az 1990-es években vetítették.

A Família Kft. Egy népszerű magyar televíziós filmsorozat volt az 1990-es években. A széria Gáth György és Szurdi Miklós nevéhez fűződik. Magyarországon ez volt az első hazai gyártású szituációs komédia. Esztergályos Cecília volt Ágica, aki időnként eddig volt valakivel.

Az Öreg Berény 1993 és 95 között készült színes magyar tévéfilm sorozat. A színhelye egy szőlős dombokkal övezett kis falu, amely a rendszerváltozás hétköznapjait éli.

A nyolc évszak 1987-ben készült 8 részes magyar tévéfilmsorozat, a késő 80-as évek Magyarországán játszódik. A cselekmény két év történéseit öleli fel. Kétszer 4 évszak, azaz 8 évszak, 8 fontos állomás a szereplők életében.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A Linda egy magyar televíziós sorozat, amely az 1980-as években készült. Az első szezont 1984-től, a másodikat 86-tól, a harmadikat 89-től vetítette a Magyar Televízió. Veszprémi Lindát Görbe Nóra játszotta.

A Kisváros egy 1993 és 2001 között vetített magyar televíziós filmsorozat. A történet középpontjában a valóságban nem létező határmenti kisváros Végvár áll. Ebbe a városba érkezik Hunyadi főtörzs, hogy a határőrség akciószázadát kiképezze. A sorozat a rendőrség és a határőrség határmenti bűncselekmények ügyében való nyomozások terén történő együttműködését mutatja be, drámai és vígjátéki elemekkel, miközben betekintést nyerünk a szereplők magánéletébe is.

az Angyalbőrben 1990-től 91-ig vetített magyar televíziós vígjáték sorozat. A Vas Bogdányi laktanya egyik szakaszának életét mutatja be a rendszerváltás idején.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Magyar sorozatok főcímzenéit válogattuk össze. Emlékeznek a munkaügyekre és a vállótársakra, vagy a pasikra? Ezeknek a bevezető dalát hallják.

A terápia 2012-ben bemutatott magyar televíziós sorozat, amely lényegében adaptációja a 2005-ben bemutatott hasonló című izraeli sorozatnak. A főszerepben Mácsai Pált láthattuk. Azután a Csak színház és más semmi című sorozat fő címdala következik, majd pedig a Mi kis falunké és a Tóth Jánosé.

Mi történik, ha a három gyerekes anyuka és a vagány pultos fiú véletlenül találkozik egymással, és megmagyarázhatatlan vonzódás alakul ki köztük? A Pikás alaphelyzetű szériában a szabadkai származású Kovács Tamás szerepel.

0: Zámbó Jimmy élete alapján készült, és 2022-23-ban vetítették a Király című sorozatot. Ennek és még néhány más széria főcímdalával búcsúzom. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.
1: Ha

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, szerdától péntegig utalják az összeget, csak nem 1,7 millió személyről van szó. Magyar fiatalok jelentkezését is várják a kamenicai rendőrképzőbe. A belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőbe. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség. B kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizáró ok a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában egy fokozott ellenőrzési akció során. Mintegy 18 ezer sofőrt gyorshajtás, 1309-et szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. Az akció kezdete óta két olyan közlekedési baleset történt iskola környékén, amelyben gyermek sérült meg. Az egyik gyermek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kérte a járművezetőket, hogy az iskolák, óvodák közelében különösen figyelmesen közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén. Lezajlott a 24. vajdasági magyar drámaíró verseny az Újvidéki Színházban. A zsűri döntése alapján Sándor Zoltán írta a legjobb drámát, a legjobb rendezőnek pedig Mirko Rádonyityot választották. A közönség díjat a Csík Mónika szövege alapján Németh Emes rendezésében készült előadás kapta. 5 színművész szerepel idén is a Pataki Gyűrű díj jelöltjei között. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatából GRD-i Herminát és Hajdú Tamást jelölték. Az Újvidéki Színház művésze Balázs Áron, a Kosztolányi Dezső Színház színésze Kucsov Boris, míg az Entei Magyar Kamara Színház művésze Szalai Verebes Judit került a díj várományosai közé. Az elismerést október 29-én a Délvidéki Magyar Színjátszás napján adják át a Szabadkai Népszínházban. És ami az időjárást illeti, hűvös reggelre ébredhetünk holnap is, napközben erősen felhős lesz az ég, helyenként gyenge eső is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 5 és 11, napközben 18 és 22 fok között alakul.
4: Bárhol a világon!
5: Velünk!
4: Itthon van!
5: Itthon van!
4: Szabadkai Magyar Rádió!

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Körhinta, pörögjenek velünk!
1: A körhinta utolsó órájába lépve a holnapi áramszünetekről szólnék, hiszen több települést érint. Az áramszünet így Topolya, Szabadka, Bács, Kossuth, Falva, Györgyén, Naumitjevó, Felsővárosít, Siskavác, Nosza, Nagyfény, Hajdújárás és Gombos is számíthat áramszünetre. Íme a részletek: Gomboson a Likasi úton 8-tól 13-ig nem lesz áram, Topolyán, a Szövetkezet utcában, valamint a Száva Kovácsevics és a Rákóczi Ferenc utcákban 13 és 14 óra között számíthatnak áramszünetre, Szabadkán a Szonya Marinkovics utcában 8.45-től 10.15-ig, Bács-Kossuth falván a Huszár és a Vasút utcában 9 és 10 óra között, Györgyénben a Gyúrogyákovics utcában számíthatnak áramszünetre 9 óra 10 perctől 10 óra 10 percig, Naumitjevón, Felsőverusítjon, Verusítjon és Siskovácon pedig az egész települések áram nélkül maradnak 10 és 16 óra között. Szabadkán az Iván Turgenyev, a Kishegyesi, Bács-Feketehegyi, Zsednéki, Belgrádi úton, a Mitter Bakics, Loftyen, Gradiscse, Adai és Tolmin utcákban 10.30-tól 12-ig nem lesz áram. Noszán a Nosza, a Ludas és a Belgrád utcában 11 és 12 óra között szünetel az áramszolgáltatás, Bács-Kossuth falván a Kovács Gyula, Kunmadaras, Petőfi Sándor, Karcag, Daniló Kis utcákban és környékükön 11 és 12 óra között számíthatnak áramszünetre, Nagyfényen a Maxim Gorki, Gyúrogyákovics, Dimitrie Tucovics utcákban nem lesz áram 11.10-től 12.10-ig, és Hajdújáráson is számíthatnak áramszünetre a Palicsi tanyákon, illetve a Hajdújárás több részén 13 és 14 óra között. A részletes információkat megtalálják a pannonrtv.com-on.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: percen.
1: Nos, a hidegfront után folyamatosan beözönlő hideg levegő hatására igen erős a lehűlés éjszakánként. A kánikula után egy ilyen szokásos hőmérsékleti értékeknek is jócskán alá fogunk menni. Különösen a hajnali órákban lesz drasztikus a visszaesés. A csípőssé váló hajnalok kedvezőtlenek az ízületi problémákkal élők számára, de a vérnyomásra is rossz hatással van. A nappali hőmérsékletek pedig különösen az erős szelek miatt alakulnak szokatlanul hidegen, ami sokfelé hidegfront jellegű panaszokat okozhat. Úgyhogy a következő időszakban is számíthatunk keringési panaszokra, aritmiákra, mellkasi diszkomfortra, szívelégtelenségre, kiugró vérnyomás értékekre, ízületi, emésztőszervi és fejfájásos panaszokra. Igen erős a feszültség, az izgatottság, sőt, szorongás is jelentkezhet. Lassan múlnak azért az alvászavarok, lehet nyitott ablaknál aludni. A folytatásban is csak vigyázzanak, nehogy megfázzanak. És mindenféleképp tartsanak velünk, hiszen a folytatásban is a legjobb zenék itt szólnak. Holnap reggel 6 órakor a napindítóval jelentkezünk. Benne a legfontosabb információkkal várjuk a hallgatókat, csak úgy, mint a folytatásban, a mozaikban is, és a holnapi körhintában, mivel szerda így majd Manó várja önöket, én pedig holnap a mozaikban. További jóvételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás adásvezető technikus, és a mai körhintás műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Hírek következnek. Megkezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapták meg. Többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, szerdától péntegig utalják az összeget, csak nem 1,7 millió személyről van szó. Magyar fiatalok jelentkezését is várják a kamenicai rendőrképzőbe. A belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőbe. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség. B kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizáró ok a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson. 3 hét alatt több mint 25 ezer szabálysértést jegyeztek az iskolák környékén Szerbiában egy fokozott ellenőrzési akció során. Mintegy 18 ezer sofőrt gyorshajtás, 1309-et szabálytalan parkolás, 1028-at pedig vezetés közbeni mobiltelefon használat miatt büntettek meg. 170 járművezetőt ittas vezetés miatt állítottak félre az iskolák környékén. Az akció kezdete óta két olyan közlekedési baleset történt iskola környékén, amelyben gyermek sérült meg. Az egyik gyermek súlyos, a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. A belügyminisztérium ismét arra kérte a járművezetőket, hogy az iskolák, óvodák közelében különösen figyelmesen közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozást. A rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést tart az iskolák környékén. Lezajlott a 24. vajdasági magyar drámaíró verseny az Újvidéki Színházban. A zsűri döntése alapján Sándor Zoltán írta a legjobb drámát, a legjobb rendezőnek pedig Mirko Rádonyityot választották. A közönség díjat a Csík Mónika szövege alapján Németh Emes a rendezésében készült előadást kapta. 5 színművész szerepel idén is a Pataki Gyűrű díj jelöltjei között. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatából GRD-i Herminát és Hajdú Tamást jelölték. Az Újvidéki Színház művésze Balázs Áron, a Kosztolányi Dezső Színház színésze Kucsov Boris, míg az Entei Magyar Kamara Színház művésze Szalai Verebes Judit került a díj várományosai közé. Az elismerést október 29-én a Délvidéki Magyar Színjátszás napján adják át a Szabadkai Népszínházban. És ami az időjárást illeti, hűvös reggelre ébredhetünk holnap is, napközben erősen felhős lesz az ég, helyenként gyenge eső is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 5 és 11, napközben 18 és 22 fok között alakul.
4: Jól van, emberek, óra indul!
0: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
4: Ha jegyet adnék rá, 5-öst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock Klasszik.
4: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
5: A Derek and the Dominos-t 1970-ben alapította Eric Clapton. A Léla híres, síró gitárriffét Duane Allman, a The Allman Brothers-ben tagja hozta a dalba. Ő vendégzenészként segített be a lemez felvételen.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as és 90-es évek
2: legnagyobb rockslágereivel.
3: A Bon Jovi 1983-ban alakult meg New Jersey-ben. Eddig 50 országban koncerteztek, összesen 34 milliónál is több néző előtt.

0: Gömöri Zsolt 1986-os érkezésével ő vált az Edda első számú zenei motorjává.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Minden kedden Rock Klasszik.
1: A dinamit alapításának közvetlen kiváltó oka a Skorpió együttes akkori felbomlása volt. A Skorpióból távozó Szűcs Antal Gábor gitáros, Papp Gyula billentyűs és Németh Gábor dobos elhatározta, hogy együtt folytatják. Hozzájuk csatlakozott Németh Alajos, Loizy basszusgitáros és Vikidál Gyula énekes. Így alakult meg 1979. májusában a Dinamit.

0: tudom itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Atyúnak.
3: Rock klasszik.
4: Kezd a játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4.
5: Az Omega 1962-ben alakult, és a beat korszaktól az űrrockig a csúcson volt. A klasszikus ötös. Kóbor János. Ének. Benkő László. Billentyű. Molnár György. Gitár. Mihály Tamás. Basszus. És Debreceni Ferenc. Dob.

A Taurus EX együttes rendkívül rövid ideig, mindössze 1972 és 1973 között működött aktívan, és csak két kis lemezt adtak ki. Tagjai Radics Béla gitáros, Somlajos basszusgitáros, Balázs Fecó billentyűs, Brunner Győző dobos voltak.

A Steppenwolf egy korszakalkotó kanadai-amerikai rock együttes. Nekik tulajdonítják a heavy metal kifejezés elterjesztését. A Born to be Wild bekerült az 1969-es kultikus, szelíd motorosok filmzenéjébe, és a rock történelem egyik legnagyobb himnusza lett.

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: A The Troggs 1964 májusában alakult meg Angliában. 1966-ban jelentették meg a Whitefing című kislemezüket.

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.
3: A Hobo Blues Band, a magyar blues rock meghatározó csapata 1978-ban alakult. Az alapító tagok Földes László, Hobo és Póka Egon mellett az évek során olyan zenészek is tagok voltak, mint Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula.

0: Rock zenét szól a rádióból.
1: Rock klasszik.
2: Micsoda?
3: Az 1977-ben New Yorkban alakult Ram Jam egy rendkívül rövid életű, alig több mint egy évig működő amerikai hard rock, boogie rock együttes volt, amely örökre beírta magát a zenetörténetbe a Black Betty című tradicionális afroamerikai munkadalát dolgozásával. A Black Betty eredetileg a déli börtönökben és kényszermunkatáborokban használt bőrkorbács gúny neve volt, más vidékeken viszont a rabokat a földekre vagy a börtönbe szállító fekete rabkocsit, esetleg az azt húzó lovat nevezték így.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.
0: A Golden Earring 1961-ben alakult holland rockzenekar. Nevüket egy Marlendi trikdal, az aranyfülbe valók után kapták. Legnagyobb világslágerük a Radarláv. Olyannyira feltüzeli a sofőröket, hogy több országban statisztikailag is kimutatták, ez a dal okozza a legtöbb gyorshajtási bírságot. Tehát csak óvatosan a gázpedállal.

0: közönség a retro jegyében.
1: Most pedig kóstoljunk bele a rock zenébe.
2: Már szól a Van Halen. Az alapítók a holland származású testvérpár Eddie, gitár és Alex, dob. Első lemezük 1978-ban jelent meg David Lee Roth énekessel, akit 1985-től Sammy Hagar váltott.

0: 101.1
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az Iron Maident Steve Harris basszusgitáros alapította 1975-ben Londonban. A nevet egy középkori kínzóeszköz, a vas szűz, azaz Iron Maiden iklette. Az áttörést az 1980-ban megjelent cím nélküli Iron Maiden és az 1981-es Killers albumok hozták meg, amelyeken még Paul Di'Anno énekelt. A zenekar történetének legfontosabb fordulópontja 1981-ben jött el, amikor Di'Anno helyére Bruce

0: Szabadkai Magyar Rádió,
1: ahol a gitároké és a riffeké a főszerep.
0: SMR.
1: Már Zúz is a Mötley Crüe, a glam metal fenegyerek bandája, amit 1981-ben Nikki Sixx basszusgitáros és Tommy Lee dobos alapított Los Angelesben.

0: Rock Classic. Minden idők legnagyobb rockslágereivel.
1: Az angol Cozy Powell 1947-ben született Colin Trevor Flux néven. A rock történelem egyik leggyorsabb, legenergikusabb és legkeresettebb dobosa volt. A The Jeff Beck Groupban szerzett nevet, de dobolt a Rainbowban, Whitesnakeben, a Michael Schenker Groupban és a Black Sabbathban is. 1973-ban Dance with the Devil című instrumentális szólódalával hatalmas meglepetésre a slágerlisták harmadik helyéig jutott.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
2: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.
4: A tankcsapda 1989. októberében alakult Debrecenben. Kezdetben Lukács László énekes gitározott, 1993-ban vette át a basszusgitáros posztot. Stílusuk az évek során folyamatosan változott. A kezdetekben nyers punk rock hangzás, a 90-es évek közepétől kemény hard rock és grunge hatások, a későbbi korszakban a modern, profi hangzású heavy metal elemeit ötvözik.

0: Az Oszián a magyar heavy metal egyik meghatározó formációja, amelyet Paksi Endre alapított 1986-ban, miután távozott a Pokolgépből. Az énekes Paksi Endre és a gitáros Maróti Zoltán kettős volt a nagy felállás alapja.
1: Olyan csendes, olyan árva most.

0: A legjobb rock zene a 80-as, 90-es évekből.
1: Tehát a kulcs szó a rock!
0: Itt az SMR-ben.
2: 1981 tavaszán a dán származású dobos Lars Ulrich hirdetést adott fel, hogy zenésztársakat keres egy heavy metal bandához. A hirdetésre James Hetfield énekes-gitáros jelentkezett. 1981. októberében hivatalosan is megalapították a Metallicát. 1983-ban az

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Kingdom Come 1987-ben alakult német-amerikai hard rock zenekar. Debütáló albumuk és a korai Led Zeppelinre emlékeztető stílusuk világsiker lett.

0: 107,1.
1: Az amerikai Alice Cooper 1948-ban született Vincent Furnier néven. Ő a sok rock atya. Több mint 50 éves karrierje során 28 albumot készített, amikből 50 millió kelt el világszerte. 2026-ra nagyszabású amerikai és európai turnét hirdetett meg.

0: nevem meg kelek. Estelente megahertzen edvelem remek zenefelvételeket. Esti koktél.
1: 1948. december 3-án született Angliában Ozzy Osbourne. Születési nevén John Michael Osbourne, akit a világ leginkább a heavy metal sötétség hercegeként, Prince of Darknessként ismert.

0: SMR 107,1.
1: A Red Hot Chili Peppers 1983-ban alakult Los Angelesben. Történetüket rengeteg tagcsere tarkította,

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 22 óra múlt, jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dolog maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem. 107,1.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a nosztalgia a divat.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Okay.

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. Imma osszam kríla, kríla lettirá. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

Boy,

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát. Wow!
0: Legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.